Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént Ferenci Gyuri és az első pesti rackák zenélt, ez volt tőlük a Hey Ördög Hey, amit most a dal 2026-ból is ismerős Balázsföldi virágzenéje követ, az úgy mesél.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Egy hajó.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most a mikrofonnál Fekete Laci. A dal 2024-ben is hallhattuk korábban, a Name Projectet, ami most következik itt nálunk a műsorban. Nekem című zenéjükkel indultak, aminek szövegét és zenéjét is Illés Zoltán, a zenekar frontembere írta. Most ez szól itt az éjszakában.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most egy remek dallal folytatjuk az éjszakát, ami nem más, mint a rendkívül tehetséges Bari Laci friss idei zenéje. Ez a Talán, itt a Petőfi Rádióban.

0: Mindenünk.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, a mikrofonnál most Fekete Laci. A nagyon tehetséges Fluidiával folytatjuk, aminek érzelmes, elektronikus elemeket is tartalmazó Confidence című dala még 2024-ben jelent meg, most pedig én hozom neked itt a Petőfi.

0: magyar.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié?
2: Hát Isten ments, Góri.
1: Helyes válasz, fiam.

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgyel. Akármi történik is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Ma 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában Beretka Ádám következik, és idei Színek című zenéje, amit a Dal 2026-ban is hallhattál már korábban, most pedig én hozom neked itt a Petőfin. A zenéhez egyébként egy remek klip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, nálunk viszont most a hangzóanyag következik.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, álmomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

hiszem, hogy nem lesz semmi, mondd, hova mész. Várd meg a végét, menjünk együtt, mondd, hova mész. Mondd, hova mész, hogy nem lesz semmi, mondd, hova mész.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Ez volt a Változik a világ Kozma Orsitól, amit most már is egy újabb remek dal követ. Ezúttal Anna Elzától, aminek a címe Next Stop. Ezzel folytatjuk most az éjszakában.

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Fekete Lászlóval.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: That's been so hard lately. Like, can I ever be happy?

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most ismét fókuszban a Dal 2026, és annak egy rendkívül tehetséges versenyzője, Bihal Roland, aki már rutinos résztvevője a műsornak. Idén Köszönt magadnak című alkotásával indult, amihez egyébként egy remek klip is készült. Most ezzel folytatjuk.

0: magyar.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Petőfi Rádió minden magyar, soron következő csapatunk a Gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar, aminek Kimondja meg című dala szól pillanatokon belül, az üzenet pedig azt boncolgatja, hogy manapság csak úgy becsülnek meg, ha sikeres vagy. Ám erre a csapat csak azt mondja, hogy lassan a teste, nem úgy van az. Zenél tehát a No Sugar itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Takarékoskodni kell a vízzel és az árammal, teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Fokozódik a kánikula, de eső nem lesz.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a Budapest felé vezető oldalon a 89-es kilométernél. Lezárták a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal, hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak a több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye, az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek évvégéig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Délig lehet nevezni a holnapi Balaton átúszásra. A Réf, Fülöp és Balaton-Voglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet jelentkezni. Tilos fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálaton vett legutóbbi minta eredménye nem volt megfelelő. Keszthelyen a városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb jövő hét második felében várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, elérkezett hát ez is az idei júliusunk utolsó napja. Hát gyorsan telik ez a nyári időszak, sajnos nem tudjuk megállítani az időkerekét. 2026. július 31-e van péntek, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok is, méghozzá Blaha Louisianával.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Tele van gonddal, mind a két kezed.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 31-e van, a mai nap kapcsán megemlékezhetünk arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye történt ekkor. 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője, rádiónk névadója. 1935-ben ezen a napon született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas magyar zongoraművész, televíziós személyiség, színész, humorista, érdemes művész, a Magyar Televízió örökös tagja. A zenei téren pedig szintén egy olyan előadó következik most, aki sajnos már csak az égi színpadokon szórakoztat minket. Fábián Juli, Like a Child, itt a Petőfi.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 31-én 78 éve nyílt meg az úttörő vasút, ahol a vasutas szolgálatot gyerekek látták el. A kisvasút 1990. március 31-e óta gyermekvasút néven működik. Jönnek további infók, hiszen fél hét van, aztán az Esti Kornéllal folytatjuk. Utánad mindjárt a Petőfi.
2: Felekap a szél a hajadban, a szívem az időt megakasztja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a kánikula, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Átalakítja a kormány az oktatási rendszert.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a Budapest felé vezető oldalon a 89-es kilométernél baleset történt. Lezárták a külső sávot, már 8-10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
3: Hamarosan teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből. Miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta arra a figyelmet, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével a mostani leállás elkerülhető lett volna, úgy fogalmazott. Az előző kormány a beruházást nem valósította meg, miközben az MBM politikai utasításra 100 milliárdokat költött hirdetésekre, szponzorációkra. Az ügyben vizsgálatot ígért a tárcavezető. A rekordalacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből felbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak, vagy elveszhetnek, ha azokat nem szakszerűen kezelik. Erre hívta fel a figyelmet a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és buszállomásokon napközben vizet osztanak. Szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az automosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak. Meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a szokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetben, ha gyorsan segítséget kellene hívni. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban. Munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, amelyekben nincsen légkondicionálás, délben bezárnak.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
3: A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszerét a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsait találta meg. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról, az ügyben vizsgálatot indítottak. Varsó szerint egy orosz rakétáról van szó. Elfogadhatatlan, hogy Oroszország ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, a hasonló esetek elkerülése érdekében a közösség minden lehetséges módon segíti Ukrajnát, hogy megnyerje az Oroszország ellen vívott háborút. Újabb összeget ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírpercek.
3: Átalakítja az oktatást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta. A tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence szerint az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, jelöltjük a többi közt 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen, és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja alelnöke, hozzátette. Olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták

0: összes díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint egy kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető felfüggessze az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz. Karbantartás miatt hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a szokott rendben közlekednek. Hasonló változásra kell számítani augusztus 15-én és 16-án is, közölte a BKK.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Megtartják holnap a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt elhalasztottak. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet jelentkezni mindhárom távra. A határidő ma dél. Az úszók segítségére Réf Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Az induláshoz nyílt vízi tapasztalat szükséges.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozódik a kánikula, derül, napos idő lesz ma is. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 34-39 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülés csak a jövő hét második felében várható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál. 2-2-es döntetlent játszott a Ferencváros hazai pályán a Twente ellen, ezzel tovább jutott a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körébe. Az FTC a 36. perctől emberhátrányban játszott, ennek ellenére 4-3-as összesítéssel tovább jutott. Gól nélküli döntetlent játszott, így 1-0-ás összesítéssel tovább jutott a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőinek második fordulójában az Örmény Pjunik Jereván vendégeként. A debreceniek ellenfele a következő körben a dán Köbenhavn együttese lesz. Az Eto FC is döntetlent játszott, a luxemburgi Arted Bissen elleni 1-1 pedig szintén továbbjutást ért, köszönhetően a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikernek. A győriek a Rigával találkoznak a harmadik selejtező körben. A Paks viszont búcsúzott a konferencia ligától, a témban 2-2-es döntetlenre végzett a tolnai együttes, így 4-3-as összesítéssel a Panathinaikos jutott tovább. Felkészülési mérkőzésen megszerezte első gólját Tóth Alex a Bormus csapatában. A magyar válogatott középpályás a német Augsburg ellen volt eredményes, a Bormus 5-2-re nyert az Ausztriában játszott meccsen. Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a Nemzetközi Szövetség rendezvényeit, így a világbajnokságot is, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesíteni az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. A csütörtöki sürgős online ülésen az UEFA 55 tagországa vett részt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Nahuel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget is a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan összeállításban. A női törcsapat pedig az ötödik lett a VB-n. Pásztor Flóra, Kondrickata, Pap Jászmin és Lukkovics Dóra alkották a csapatot. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 31-e van, ma van a Természetvédelmi Őrök Világnapja. Magyarországon a Természetvédelmi Őrszolgálata Nemzeti Park Igazgatóságok szervezetében működik, tevékenységük pedig kiterjed hazánk egész területére. Kiemelt feladatuk a védett természeti területek és természeti értékek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése, valamint 2005 óta a régészeti lelőhelyek és leletek védelme. Úgyhogy ezen a napon tisztelekhetünk a természeti értékek védelmért dolgozó szakemberek előtt, no meg boldog névnapot kívánhatunk az oszkároknak. Isten éltesse őket. A következőkben jönnek a legfrissebbek, hiszen 7 óra lesz, aztán Rúzsa Magdi vár ránk és az Aduász, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: kicsi a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
1: Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, még délig lehet nevezni a Balaton átúszásra. Fokozódik a kánikula, eső nem lesz.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Árokba hajtott egy autó az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a Budapest felé vezető oldalon a 89-es kilométernél. Lezárták a külső sávot, 8-10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti, a kiesés fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energiatermelés kevesebb, mint felét biztosítja. Újraindulhat vasárnap az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy a Mavir folyamatosan kapcsolatban áll a nagy fogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak. Nem kapcsolják fel a fővárosi diszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak a több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Megállapodtak az IKEA dolgozói a szakszervezettel. Augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Bérfejlesztési programot dolgoznak ki, valamint felülvizsgálják a juttatások rendszerét is. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzésére egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Még délig lehet nevezni a holnapi Balaton átúszásra. A Révfülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is elhalasztották. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet jelentkezni. Tilos fürdeni a Keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálaton vett legutóbbi minta eredménye nem volt megfelelő. Keszthelyen a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A júliustól lassan búcsúzunk, hiszen 2026. július 31-e van péntek. Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok. A magyar kedvencektől viszont egyáltalán nem búcsúzunk az órát. Például Rúzsa Magdi indítja, rögtön itt az Aduász.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Vasárnapig tart a Zalai Bor cégér keszthelyi borünnep. A rendezvény gazdag gasztronómiai kínálatát minden évben számos kulturális és szórakoztató esemény is kiegészíti. Gyerekprogramok, koncertek, tánczenekarok és DJ-k is szórakoztatnak, valamint a hagyományos magyar vásári gasztronómia is elmaradhatatlan részét képezi a rendezvénynek. Na, a Bor utca bejárata előtt pedig látványos és minőségi kézműves vásár vár helyi és környékbeli alkotók munkáival. Ma este például a gitár és harmonika muzsikája a főszerep, no meg épp Delusza a Johnny. Nálunk pedig a folytatásban természetesen szintén a magyar kedvenceké, Mango Blitz, I Feel, itt a Petőfi.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Mit nekem, ha mit nekem visz, én nem félem, ha ragád, kebelemnek pusztaságán, szársi rokkó rohan át. Rajta gyorsan

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 érkezünk. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú, illetve cukrozott italokat. És az utakon is csak figyelmesen, türelmesen, hogy lehetőleg ne adjunk plusz munkát a mentősöknek, rendőröknek. Belga rendőrmunka, ezzel megyünk tovább a hírek után, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, átalakítja az oktatás irányítást a kormány, fokozódik a kánikula, eső nem lesz.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Árokba hajtott egy autó az M1-es autópálya komáromi leterelt szakaszán a Budapest felé vezető oldalon a 89-es kilométernél. Megszűnt a sávzárás, de még mindig torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. A legszigorúbb biztonsági előírások szerint történik a paksi atomerőmű leállítása, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével elkerülhető lett volna a leállás. Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki ismeri a magyar közjogi hagyományokat és érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence azt mondta, az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, ez nagyobb központosítást jelent. Tanszerrel és egész éven át tartó mentorprogrammal segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulónak szeretnének tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat nyújtani. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart, munkájukat adományokkal lehet támogatni. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig tudnak készbesíteni. Kapnak hűtött vizet és naptejet, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. A nem légkondicionált posták délben bezárnak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos. Enyhülés csak a jövő hét második felében várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Két nyári Balatonboglári Fesztivál és a cigány kultúra kiemelkedő előadóit állítja középpontba. A Lakatos Mónika Folkét Fesztivál és Workshop mától hétfőig tart a Bábelkemben, a Balaton Gypsy Festet pedig ugyanitt augusztus 4-től 6-áig rendezik. A fókuszban az életöröm, a színek, a magával ragadó ritmusok és a közösség élmény áll, ám ezúttal a koncertek és a jókedv mellett a workshopokon a tudás átadás is fontos szerephez jut. A Vomex életműdíjas énekesnő Lakatos Mónika Folkét Fesztiválja a roma kultúra sokszínű világát hozza el a Boglári Bábelkembe, a napközben zajló felnőtt és gyerekfoglalkozásokat követően a nagy színpadon minden este 8 órától ismert előadók lépnek fel. Az első Balaton Gypsy Festet pedig a Budapest Gypsy Fest után szervezik meg. A rendezvényen a cigány kultúra sokszínűségét az autentikus cigányzenétől a világzenén át számos hazai cigány és nem cigány zenekarral és külföldi fellépőkkel együtt ünnepelheted. A cigányságban minden mulatság a hallgatók, ritmustalan dalok éneklésével zárul, így lesz ez augusztus 6-án Balatonbogláron is. Na, a két balatonboglári rendezvény vezeti fel az idei Nemzetközi Cigánydalnapját, amely augusztus 8-án lesz több helyszínen szerte a világban. Kellemes időtöltést kívánok akár ezekhez a programokhoz is, a folytatásban pedig nálunk a Carson Koma csapata és Jude Law következik a szemüveggel itt a Petőfi.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt és kellemes időtöltést a vízpartokon. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, úgyhogy csak figyelmesen a rendszeresen szedett gyógyszereket a betegtájékoztatóban előírt hőmérsékleten kell tárolni. A magas hőmérséklet befolyásolhatja egyes készítmények stabilitását. Hogyha netán a gyógyszert szállítanád magaddal, vinnéd a vízpartra, akkor azért erre mindenképpen figyelj. A következőkben jönnek a legfrissebb infók, aztán a Brains és a hollywoodi történet. Itt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
5: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.

0: szerzésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Takarékoskodni kell a vízzel és az árammal, teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Fokozódik a kánikula, de eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tatabánya közelében egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél csak lépésben lehet haladni a jármű mellett. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak a több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Veszélyben van több régészeti lelet is a Duna alacsony vízállása miatt. A folyómederből előkerülő tárgyak ugyanis könnyen károsodhatnak, ha azokat nem szakszerűen kezelik. Azt kérik, hogyha valaki ilyet talál, ne nyúljon a lelethez, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy a régészeti szakszolgálatot. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyed évben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők. Hangsúlyozták, hogy az átfogó szexuális nevelés fontos, valamint szorgalmazták a nők hátrányos megkülönböztetésének beszámolását. A szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátják. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát jövő csütörtökön és pénteken. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli pályát kezdők és gyerekek is használhatják. Különös fényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, fokozódik a kánikula, de eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra múlt, szerencsére a becsengetésre még várni kell egy hónapot, a magyar kedvencekre viszont semmiképp sem. 2026. július 31-e van, ez a Halló Magyarok. Kezdünk ezúttal a Brace csapata. Szólt a hollywoodi történet.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádióban.
1: A hétvégén ismét melegünk lesz, úgyhogy a legjobb a vízben, de ha mégis inkább a hűs szobából vészelnéd át a hőséget, akkor mások vízbe ugranak helyetted. Például a Vizes Európa bajnokságon ma 14:30-tól a műugrók vegyes csapat döntőjét láthatod az N4 Sporton és az n4sport.hu-n. Este a webes felületen egyéb versenyszámokat is követhetsz. Főszerepben viszont a labdarúgás, hiszen este 8-tól folytatódik az OTP Bankliga. A második fordulóban ma a Puskás Akadémia Kisvárda mérkőzést rendeznek. Szinte trópusi éjszakára készülhetünk, úgyhogy ha a helyszínen szurkolsz, akkor mindenki figyelj a megfelelő alkoholmentes folyadékbevitelre. Ugyanez igaz akkor is, hogyha egy jó kis rock koncertre mész, ma például a Tankcsapda együttesét a Köröstoroki napokon láthatod, holnap pedig Sárváron találkozhatsz velük. A folytatásban ők zenélnek itt az Ülj le mellém a Petőfin.

0: maradjál.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Ahogy azt már sokszor elmondtuk, de nem lehet elégszer, gyermekeket és háziállatokat soha ne hagyj parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha mégis autóban hagyott gyerkőcöt vagy háziállatot látsz, azonnal hívd a 112-es segélyhívó számot. Jönnek további friss infók, aztán Szőri és Pulek valahol fél kilenc után a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
3: Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, délig még lehet nevezni a Balaton átúszásra. Fokozódik a kánikula, eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya közelében egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél csak lépésben lehet elhaladni a jármű mellett. Budapest felé már több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, kerüljön az 1-es főút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számára.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A kiesés fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamos energia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A legszigorúbb biztonsági előírások szerint történik a paksi atomerőmű leállítása, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta már ismert probléma. Az új paksi szivattyú telep megépítésével elkerülhető lett volna a leállás. Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki ismeri a magyar közjogi hagyományokat és érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Éjszaka is folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Oroszország és Ukrajna között. Volgográdban az egyik repülőszerkezet egy logisztikai létesítménybe csapódott be, kigyulladt. Megrongálódott egy lakótömb és egy családi ház is. Az orosz hadsereg közben üzemanyag tároló tartályokat, valamint egy a kikötőbe tartó katonai rakományt szállító hajót támadott meg Odesszában. Beleegyezett a Hamas a gázai övezet fegyver és katona mentesítésébe. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, a leszerelést pedig szakaszosan hajtják végre. Amint ez befejeződik, az izraeli csapatok kivonulnak, és a nemzetközi erők az új palesztin hatósággal együttműködve biztosítják a gázai övezet biztonságát. Előzetes letartóztatásba került a medzsugorjei kegyhely megrongálásával gyanúsított férfi. A 31 éves lengyel állampolgárt még kedden fogták el. Ügyvédjén keresztül beismerte, hogy ő rongálta meg a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát is. 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. Itthon még délig lehet nevezni a holnapi Balaton átúszásra. A Réf Fülöp és Balatonboglár közötti megmérettetést eredetileg július 18-án rendezték volna, de az erős szél miatt kétszer is el kellett halasztani. A visszalépésekkel kisebb lett a mezőny, ezért újra mindhárom távra lehet jelentkezni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tiszató 26 fokos.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hogyha szeretnél visszarepülni a 70-es, 80-as, 90-es évek világába, és egy felejthetetlen élmény részese lenni, ismét klasszikus, faburkolatú, lehúzható ablakos fülkés kocsival utaznál, akkor a MÁV csoport idei retro eseménye neked szól. A Magyar Vasút 2026-ban számos évfordulót ünnepel, idén 100 éves a hazai mellékvonalak egykor legmeghatározóbb típusa, a WC Mont motorkocsi, valamint 60 éve indult el az M40-es púpos mozdonyok sorozatgyártása. 180 évvel ezelőtt adták át hazánk első vasútvonalát, a Pest-Vác vonalat, amely mérföldkőnek számít a magyar közlekedés történetben. Az idei év retro és tematikus eseményei számos jelentős évforduló előtt tisztelegnek. Augusztus 1-én, 2-án tartják a kaposvári retro hétvégét, a Kaposvár Fonyót, Kaposvár Siófok és Dombóvár Gyékényes vonalon. A menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba, és egyéb érdekességek is várnak, a részleteket a MÁV csoport oldalán megtalálják.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9 óra lesz, jó reggelt kívánok, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az elmúlt időszakban naponta csaknem 100 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több 10 hektáron. Úgyhogy a katasztrófa védelem arra kér, hogy a hőségriasztás ideje alatt kerüld a tűzgyújtást a szabadban. Egyébként országos tűzgyújtási tilalom is van. Jönnek a további infók, aztán a hírek után a kis csillag vár ránk. Tánc, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: WhatsApp, Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban, Szani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenét,

0: kérésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra Magyar Zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Takarékoskodni kell a vízzel és az árammal, tart a felsőoktatási pótfelvételi időszak, fokozódik a kánikula, eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya közelében egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél csak lépésben lehet elhaladni a jármű mellett. Budapest felé már több mint 10 kilométeres a torlódás, kerülni az 1-es főút felé lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsülő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig minden szomszédos országból biztosított. Nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. Június végéig csaknem 6300 új lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Budapesten és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Tanszerrel és mentorprogrammal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulónak szeretnének tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat nyújtani. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. Munkájukat adományokkal is lehet támogatni. Ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát jövő csütörtökön és pénteken. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli pályát kezdők és gyerekek is használhatják. Különös vint alakítottak ki a kutyával érkezőknek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 2026. július 31-én pénteken 9 óra után járunk, már folytatódik a Halló Magyarok érdekességekkel, fontos információkkal a magyar kultúra világából. Ami a zenéket illeti, kezdünk ezúttal a Kis Csillagcsapata. Szól a tánc.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Hírek a Petőfi Rádióban.
1: Független művészek alakítják a sziget arculatát az Art of Freedom programban. A kezdeményezés célja, hogy innovatív előadásokkal, interaktív programokkal és látványos installációkkal gazdagítsa a fesztivál kulturális és vizuális élményét, miközben aktív részvételre ösztönöz. A projektek a fesztivál több helyszínén jelennek meg, tánc és performance előadások, helyspecifikus produkciók, valamint közösségi alkotóprogramok várnak. A workshopok között szerepelnek fenntarthatósági témájú alkotó foglalkozások, interaktív társasjátékok, mozgás alapú közösségi programok, valamint olyan kreatív műhelyek is, ahol akár saját fesztivál emléket készíthetsz. Úgyhogy különleges élményekből augusztus 2. hetében az idei szigeten egész biztosan nem lesz hiány. No meg fellépőkből sem. A következőkben Lábas Viki érkezik, aki ott lesz majd a Bródi Dalok napján. 30-valahány, ezt hallgatjuk most a Petőfin.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: A Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Molnár Ferenc karamella az újra, és újra látogatható a Sándor Palota, ezúttal augusztus 1-én és 8-án a Nyitott Kapuk program sorozatra a Sándor Palota honlapján regisztrálhatsz. A vezetett séták keretében megtekinteted a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, hallhatsz különleges történeteket a palota históriáiból, a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Egyéni látogatók és csoportok egyaránt jelentkezhetnek. Nálunk pedig jelentkezik már a Hello Pisti csapata. Itt a buborék a Petőfén.

0: Neked a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az Amerikai Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából új időszaki tárlat nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban, amely az amerikai magyar emigráció történeteit járja körül. Számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát ismerheted meg, például Kossuth Lajos, Szent György Albert, Gábor Zsazsa vagy Szeleczky Zita tengeren

falon fennmaradt emlékeit is bemutatják, és sok-sok érdekes tárgyat is szemügyre vehetsz, köztük egy 100 éves Ford T-modellt, ami azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök is részt vett, Galamb József és Farkas Jenő, motorja egyébként ma is üzemképes. Az amerikai álom magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című kiállítás november 1-ig látogatható. Most pedig a tengeren túlról vissza a hazai vizekre, hiszen a Kaukázus csapata vár ránk. Ez a te Magyarországod, itt a Petőfi.

0: beszéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, harmadfokú hőségriasztás van érvényben, hogyha nyílt égésterű vízmelegítőd van, akkor mindenképp legyen egy szénmonoxid érzékelőd is, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szénmonoxid keletkezhet. Mindenképpen figyelj, vigyázz erre, vagy hogyha hozzátartozóidnál van ilyesmi, akkor érdemes felhívni rá a figyelmet, vagy segítkezni mindebben, pláne az idős hozzátartozóknál. 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán Tarján Zsófi és Kis Tibi énekelnek, zenélnek nekünk, mert az élet szép, itt a Petőfi.
2: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmaradt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
3: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
3: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Rendben üzemel az energiaszolgáltatás, változhat a posták nyitvatartása. Fokozódik a kánikula, eső nem lesz.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán szemetet szednek a külső sávon. A 125-ös kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A medence feltöltés, autómosás, sportpálya locsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, ami fennakadásokat okozhat a lakossági ellátásban. Vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig tudnak kézbesíteni. Kapnak hűtött vizet, naptejet, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenhetnek. A nem légkondicionált posták délben bezárnak. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia Budapesten. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, ugyanennyit előállítottak. Emellett ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Hétfőtől ismét fizetni kell a parkolásért Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakások ingyenes bérletet igényelhetnek. előzetes letartóztatásba került a medzsugorjei kegyhely megrongálásával gyanúsított férfi. A 31 éves lengyel állampolgárt még kedden elfogták. Ügyvédjén keresztül beismerte, hogy ő rongálta meg a Jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát is. 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megérénkül a szél, délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Nem csak a mai, hanem a júliusi utolsó 60 percünk kezdődött meg, hiszen július 31-e van péntek, elmúlt 10 óra. Ez a Halló Magyarok. Csodás szép napot kívánok! Kis Tibi és Tarján Zsófi énekel nekünk elsőként. Mosolycsalnak az arcunkra, mert az élet szép.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Balatonnál.
1: Ismét egy tartalmas élményekkel teli délelőtt vár a Duna televíziós csatornáján a nyár 26 adásával, ami a Réfülöpi mólóról jelentkezik. Ott lesz Szinetárdóra, a nyári előadásairól és az előtte álló időszakról is hallhatsz. Felidézheted az 58. kékszalag legizgalmasabb pillanatait, és vendég lesz a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója is. A vízparti konyhában Mede Ádám mutatja meg, hogyan készülnek azok a grillételek, amelyekkel garantáltan sikert arathatunk egy nyári baráti vagy családi összejövetelen. A zenét pedig az Airi Mafia énekesnője Sena Dagadu biztosítja. Nálunk pedig a folytatásban a Na-na-na csapata, itt a Before I Leave a Petőfi.
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: aktívan a Balatonnál.
1: Ezen a hétvégén rendezik meg a 40 halász emléknapját, a balatoni halászok napját Vonyarcfashegyen, a Lidó strandon és a Szent Mihály dombon. A legendára épülő emléknapokat pedig idén is kulturális és szabadidős programok színesítik. A Vonyarcfashegyi Szent Mihály fogadalmi halászkápolna hazánk egyetlen halászkápolnája. A műemléki védelem alatt álló templom fogadalmi elnevezése egy 18. századi halász históriából ered. A Balaton környéki kisfalvak megélhetését télen a jéghalászat biztosította. A legenda szerint 1739-ben 46 halász kiment a jégre halászni, közben vihar támadt, 6 halászt el is ragadott a jeges áradat. Az épségben maradt halászok egy jégtáblán összekapaszkodva imádkoztak, fohászkodtak. Isten segedelmével az áradat a bajba jutott embereket a domb lábához sodorta. Partra érkezésük helyén Szent Mihály arkangyal tiszteletére pedig kápolnát emeltek. A kétnapos rendezvény sorozattal telt, erre az eseményre emlékeznek, de ezen túl is érdemes mindezért ellátogatni Vonyarcfashegyre. Nálunk a folytatásban Reskísér, bármerre jársz határon innen vagy túl, ez a jó fiú, itt a Petőfi.

0: Jóban.
1: Itt a péntek, lassan itt a 11 óra is, úgyhogy jön majd Márkat a programajánlatokkal, illetve kirándulás tippekkel. Aztán délután Megyesi Gábor, természetesen a Kívánság műsor ma is vár este 7-től 9-ig. Utána koncertajánlatok, 11-től pedig a Hazai Gitárokban Fekete Laci majd Csiki Áronnal beszélget a gitárjáték szeretetéről. Tarts velünk, no meg egész hétvégén is kísérünk, bármerre jársz. A folytatásban a Körúttal, Varga Zsuzsával a legjobb dolgok, most a Petőfi.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A reggeli műszak zárul erre a napra, erre a hétre, illetve erre a hónapra, hiszen itt vagyunk július utolsó napján. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A katasztrófa védelem weboldalán eléred azon légkondicionált helységek listáját, amelyeket bárki igénybe vehet. Vigyázz magadra, hozzátartozóidra, szeretteidre, gyerkőcökre, háziállatokra. Egyaránt hétfőn hajnalban találkozunk, addig is élményekben gazdag, vagy pihenésben gazdag hétvégét kívánok. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad, bármerre jársz határon, innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Rendben üzemel az energiaszolgáltatás, több ezren maradtak ivóvíz nélkül Szentendrén. Fokozódik a kánikula, de eső nem lesz.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán kigyulladt egy autó a Hegyeshalmi határátkelőtől 2 kilométerre. A 171-es kilométernél lezárták a külső sávot. A torlódás egészen az ország határig tart. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán dolgoznak. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták. 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi atomerőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte, hogy a következő napokban felfüggesszék a locsolást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. Már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. A szakemberek várhatóan már ma elkezdik az üzembehelyezési munkálatokat az ország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű létesítményében. Karbantartás miatt hétvégén nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a szokott rendben közlekednek.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Ferencváros közel egy órán keresztül emberhátrányban játszva 2-2-es döntetlent ért el a holland Twente ellen a Groupama Arénában, és 4-3-as összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik körébe, ahol a lengyel Górnik Zabrze lesz majd az ellenfele. A Konferencia Liga selejtezőiben pedig 3 magyar csapat volt érdekelt tegnap. A Győr hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi Bissen ellen, de a múlt heti 6-2-es idegenbeli sikerének köszönhetően így is magabiztosan jutott tovább, és ott lesz a harmadik fordulóban a Debrecen is, miután gól nélküli döntetlent játszott az örmény Pjunik Jereván otthonában, így 1-0-ás összesítéssel bizonyult jobbnak. Szintén a konferencia liga selejtezőinek második fordulójában közel volt a bravúrhoz a Paks, amely 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikos vendégeként. A tolnai együttes a 85. percben még hosszabbításra állt Athénban, a görögök azonban végül egyenlíteni tudtak, a Paks pedig így 4-3-as összesítéssel kiesett. 66 éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros BEC győztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója, haláláról a klubja számolt be, annak okát azonban nem közölte. A kiváló középhátvéd pályafutása során klubszinten kizárólag a Milán színeiben lépett pályára. Összesen 719 mérkőzésen szerepelt a milánói együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt. Baresi 81 meccsen játszott az olasz válogatottban, és tagja volt az 1982-ben világbajnok csapatnak. Klubjával háromszor nyert BEC-et, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig 6-szor bizonyult a legjobbnak a Milánnal. Köszönöm figyelmüket!
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Belencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
6: A hírek után...
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Mai nappal elbúcsúzunk a júliustól, és megkezdjük holnap az augusztust, vagyis a nyár utolsó hónapját az iskola kezdés előtt. Ami eddig kimaradt, azt még lehet pótolni. Sok rendezvény, esemény továbbra is vár, hogy kikapcsolj, feltöltődjönnek a részletek.
3: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag.

0: sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Műsor lesz például az Emblémben, sőt össze is kötheted ezt egy olyan rendezvénnyel, ahol hát késő délutántól egészen hajnalig jól érezheted magad. A Regéci Falunapok gondoskodik erről a látogatóközpont rendezvény kertjében. Tulajdonképpen gyerekműsortól kezdve a táncos produkciókon át a humorista előadásig lesz minden. A program egészen pontosan Goldigeri gyereksójával kezdődik, majd aztán a Rio Nights szamba bemutatója következik, illetve az Aradi Barga páros humoros műsora, aztán egy táncos előadás, este pedig Bódi Csabi mulatos és popdalokkal lép színpadra, majd Vastag Csaba ad kis koncertet. A napot aztán végül szabadtéri bázárja, melyen Márkus László és Homoki János gondoskodnak a jó hangulatról és a zenéről. Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, ezek mind-mind a programok között a Regéci Falunapon. De mehetsz Mohácsra is, ott babfőző fesztivál lesz. Mindjárt jönnek a részletek, tarts velem és Mira Monokával!

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A heti aktuális programokat mindig összegyűjtöm, hogy neked ne kelljen keresgélni. Ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Lehet segíteni persze, ha valami kimaradna, 0-30-30-33-180. Minden részletet küldj el SMS-ben vagy Viberen, és közben nagyon figyelj, hiszen hagyományos technikával agyag edényben főzik mindig a babot, Mohács egyik legnépszerűbb nyári gasztronómiai rendezvényén, a Sokarcu Babfőző Fesztiválon. Ez a mohácsi népi és nemzetiségi hagyományokat eleveníti fel, ami egy formát kulturális és gasztronómiai találkozó is egyben. Immár 3 évtizedes múltra visszatekintve. Felelemlítik tehát a helyi népi és nemzetiségi tradíciókat, közelebbről is megismerheted a Sokarcu kultúrát, de főszerep természetesen a hagyományos agyagedényben történő babfőzésé. Az egésznapos családi és baráti kikapcsolódás pedig egy fergeteges késő estig tartó utcabál zárja majd Mohácson a Sokarcu Babfőző Fesztiválon. Máshol a rockzene és a motoros életérzés találkozik, és veszi át a főszerepet, erről is mindjárt többet megtudhatsz. Itt a Petőfi, ahogyan a halott pénz.
2: Otthon a

0: Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de fújtom, visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm, hello, hozom a programokat mindig aktuálisan, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Miskolc szíve például kemény zenétől lükte nem sokára, nappal családi programok és közösségi élmények, estére pedig füstös színpadfények és legendás dallamok töltik meg a lovagi tornák terét. A Motorok Fesztivál a rockzene és a motoros életérzéssel találkozik. A nagy színpadon pedig hát rengetegen felsorakoznak az Enemy, a Romeo Vérzik, a Road, aztán a Mystery Gang, valamint a Sing Sing, az Orál és rock legendák is érkeznek. Viki Dágyul, a Varga Miklós, Rudán Zsó, Kalapács József és Kalapács Hódor Szintia közreműködésével magasra emelik a rock zászlaját. A kisebb színpadon pedig a Strapacska Blues Band, a Rock Heaven, illetve az Ildi Rider is szórakoztatja a közönséget. A gyerekprogramoknak köszönhetően pedig a rendezvény valódi családi hétvégévé válik. Miskolcon

a Motorok Fesztiválon. Sok egyéb lehetőség is vár még, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz. Ha neked is van ötleted, 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen minden részletet megosztasz. Én is jövök még újabb programokkal, már is itt a

Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatok.

Én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunkra, vésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nem lesz könnyű átvészelni ezt a nagy hőséget. Harmadfokú hőségriasztás ugye az ország teljes területén fokozottan ügyelj saját és hozzátartozóid egészséggel, és egy palack víz legyen a legjobb barátod, mindig legyen nálad. A hőség okozta rosszulétek elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy a folyamatos folyadékpótlás ez elsősorban víz legyen, és fontos, hogy ne csak akkor fogyaszt, ha már szomjas vagy. Az alkoholt, magas koffeintartalmú és cukrozott italokat ilyenkor javasolt elkerülni, viszont Paulinával mindjárt együtt jajdogálhatunk a hírek után.
1: Szerintem jajdogálni fogsz, esőben ázni fogsz, de te tudod.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
3: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
3: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
5: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család

0: kevéssé a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hamarosan teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, magyar parancsnoka lett a NATO egyik hadosztályának. Folytatódik a kánikula, enyhül és csak jövő héten jöhet.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés. Azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásánál biztosít. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence több településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis, Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent Iván, Pilis-Szántó, Pilis-Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan csökkentsék a vízfogyasztást. Tilos a locsolás, a medencék feltöltése, az autómosás. A nagyobb vállalkozásokat pedig kötelezték a fogyasztásuk csökkentésére. Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén ma reggelre. A honvédség 2 tartálykocsival és 7000 zacskó vízzel segíti a vízpótlást. A fennakadást az okozta, hogy tegnap éjszaka a figyelmeztetés ellenére 2-szeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A környéken jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvízellátást. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ünnepségen elmondta, elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett. Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 millió forintos tételek is vannak. Hétfőtől ismét fizetni kell a parkolásért Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra pedig 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, de eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 34-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is együtt jajdogálunk Paulinával most július utolsó napján. Eltelt a nyár 2/3. Mi az, amiről lemaradtál? Hogy érzed, mit kell még bepótolni? Sok rendezvény, esemény továbbra is itt a láthatáron. Részletezem, hogy hol és mi minden vár rád.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Petőfi Rádió.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha aktív pihenésre és egyben minőségi szórakozásra vágysz, akkor a kettőt könnyen összegyúrhatod. Figyelj, a tiszafüredi Morotva kerékpáros pihenőparkban tartják a Magyar Tavak Fesztiválját. Itt a természet, a sport és a zene kerül tökéletes összhangba. Vízi és szárazföldi kalandok kedvelőit hívják tehát közös felfedezésre, miközben a tóparti pihenőpark varázslatos környezete a díszletet a kikapcsolódáshoz. Részt vehetsz látványos gála előadáson, vagy nyerekbe pattanva a népszerű zenés kerékpáros túra keretében megkerül a tavat, ahol a pihenő pontokon dallamok kísérik a sportolást. A családi kikapcsolódás pedig a különleges hajós nap és a tóparti piknik teszi teljessé, ahol a vízi kalandok mellett színes programok is várnak. Magyar Tavak Fesztiválja tehát Tiszafüreden a Tiszatónál, de sok egyéb program is, mint például kutya szépségverseny máshol, a Vácz-Hattyáni focipályán. Ezen kívül a Budai Vár lenyűgöző oroszlán udvara is vár, hogy mi mindennel, tarts velem és mindent megtudhatsz a részletekről itt a Petőfin, ahol hiány énekel.

0: hallottad.
1: A heti aktualitásokról számolok be mindig 11 és 1 óra között itt a Petőfén. Ha velem tartasz, nem kell keresgélned a programok közül, csak figyelni, jegyzetelni, aztán nekiindulni. Például Vácharttyánnak ott hamisítatlan nyári hangulatot ígérnek egy kétnapos rendkívül sokszínű rendezvényen. A helyi értékek és a nosztalgia jegyében indítják például az eseményeket, lesz női kar, illetve az LGT-s lágereket idéző Rokomotív BT, majd a Derby Dance Band után retro diszkóval zárják a napot. Aztán gasztronómia, ami a főszerepet kapja majd másnap a főzőversenyen, de lesz kutya szépségverseny és sportöltöző átadó is. A délutáni és esti idősávban pedig ismert fellépők váltják egymást a színpadon, ott lesz a Unique Mészáros Árpád Zsolt operett és musical műsorával készül, a mulatos hangulat felelős Anna Mari lesz, aztán lesz hastánc bemutató, ami után Hevesi Tamás lép fel, illetve lesz látványos tűzijáték és utcabál, amivel zárják majd az eseményt a Vácharttyáni nyári fesztiválon. Tovább is van, úgyhogy már is mondom, még tarts velem itt a Petőfi, ne feled, 11 és 1 óra között mindig jelentkezik az Itthon-Otthon hétköznaponként ez a Petőfi program ajánlója.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: a legújabb magyar zene.

stúdióban. Nákata, a Hello Heti program felelős, péntek van, sokaknak csillog a szeme, a hétvégét látva, sok program vár rá továbbra is, például a budai vár lenyűgöző oroszlános udvara, a budavári palota koncerteken a Mindörökké operett elnevezésű gála est, a műfaj legnépszerűbb slágereit, sziporkázó humorát és magával ragadó romantikáját hozza el a csillagos nyári égbolt alá. Olyan ikonikus és közkedett szólisták garantálják a hangulatot, mint Oswald Marika, Fisul Mónika, Kerényi Miklós Máté vagy Peller Károly. Pazari jelmezvilágot és a monumentális hangzás pedig a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara biztosítja a budavári palota koncert balettkarával kiegészülve. Budavári palota koncert tehát az oroszlános udvarban, a Petőfin pedig sok-sok hazai sláger a továbbiakban is. Most jön a Carson Coma és a Libikóka.

0: Petőfi Rádió, minden magyarra. Nagy meleg ellen sokféleképp védekezhetünk. A katasztrófa védelem weboldalán például elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amit bárki igénybe vehet. De jusson eszünkbe, hogy mennyi szép barlangot rejt hazánk, ahol hát úgy nagyjából állandó ilyen 12-13 fok vár ránk, úgyhogy ezeket fogjuk felfedezni majd a következő órában, és Dérheni is velünk lesz.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Itt van, utána jött.
4: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a váróhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét,

0: Duna film jó voltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Egyre több településen vezetnek be vízkorlátozást. Folytatódik a kánikula, enyhülés csak jövő héten várható.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 75-ös kilométernél lezárták a belső sávot, 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán dolgoznak Szatymasz közelében. A 156-os kilométernél lezárták a külső sávot, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Holnaptól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán, a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatóján. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés. Azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben hiányzik a hálózatból az a csak nem 400 megawatt kapacitás, ami a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitását biztosítaná. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawattot termel. Az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosoktól és a nyaralóktól. Az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karszt ZRT. A tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, de közben nem fejlesztették a vízi közműrendszert. Reggeltől harmadfokú vízkorlátozást lépett életbe a Pilisi Medence 14 településén, közölte közösségi oldalán a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Szentendrén ma 4500-an nem jutnak hozzá a vízszolgáltatáshoz. Ezért megnyitják a városi úszoda zuhanyzóit azok előtt, akiknél vízhiány van a hegyvidéki Pismányi település részen. A honvédség 2 tartálykocsival segíti a vízellátást, úgy, hogy átszállítja a vizet a Tahitót falui bázisra, ahonnan a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott Nemzetközi Fegyveres Testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás-átvételi ünnepségen elmondta, elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett. Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el. A kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt pénzek között több 10 millió forintos tételek is vannak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, de eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 24-39 fok, este 21-32 fok lesz. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tiszató 26 fokos.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Izzasztó, fokozódó hőség, de van megoldás. Nem csak árnyékba húzódni, hanem például a barlangokba eljutni, ahol állandó 12-13 fok vár, tehát pulcsival, kabáttal fel is kell készülni. Van, ahol klisejtiszta víz emelkedik ki, máshol egészséges mikroklíma van. Jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar

Petőfi Rádió minden magyar, és a hőség ellen is van megoldás, például a légkondicionált helyiség listáját felkeresni a katasztrófavédelem weboldalán, itt bárki igénybe veheti, úgyhogy tessék felkeresni, vagy gondolkodni és pulcsival, kabáttal is felkészülni, hiszen a barlangjainkban egész évben hát nagyjából ilyen 10-12 fokos hőmérséklet vár, így például a Baradla barlangban is, ami Magyarország legismertebb és leghosszabb cseppkő barlangja, az Aggteleki karszt részeként a világörökséghez tartozik. A magyarországi szakasz a több mint 25 kilométer hosszú, a szlovák oldalal együtt pedig egy összefüggő több mint 30 kilométeres barlangrendszert alkot. Természetes bejárata év ezredek óta ismert, és már az őskor embere is használta. Hatalmas cseppkő oszlopai közül pedig néhány több 10 méter magas. Egyes termeiben pedig kiváló az akusztika, ezért rendszeresen rendeznek komoly zenei koncerteket is. A barlang különleges mészkő képződményei pedig, illetve a föld alatti patakjai és a ritka állatvilága miatt szintén kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel, sőt számos denevérfajnak is fontos élőhelye, nem csak ezért is érdemes, és persze a jó klíma miatt felkeresni az Aggteleki karszt és Baradla barlangot. Persze sok más egyéb hely is van az országban, egyedülálló föld alatti csónakázási lehetőséggel és krisztálytiszta vízével is van, ami kiemelkedik a hazai barlangok közül. Jönnek azonnal a további részletek, tartsa nem a Petőfi. Egy nap egy

Petőfi Rádió, minden magyar és tomboló hőségben is van megoldás, visszahúzódhatunk egy-egy barlangban, szerencsére az országunk több olyan csodát rejteget, mint például a Tapolcai Tavas Barlang, ami Magyarország egyik legkülönlegesebb látványossága, hiszen csónakkal is be lehet járni a föld alatti tavakat. A barlangot még 1903-ban fedezték fel kútfúrás közben, aztán 10 évvel később a látogatók számára is megnyitották, így hazánkban ez volt az első villanyvilágítással ellátott és az idegenforgalom céljára is használt barlang. A korlátozott befogadási kapacitás, illetve a korlátozott létszámú szakvezetés igénybevétele miatt viszont időpontra szóló jegyek vásárolhatók meg, ezt ne feledd, ha szeretnél ellátogatni. A kristálytiszta víz egyébként egész évben közel 20 fokos, úgyhogy rendkívül kellemes mikroklímát biztosít, a csónakázás során pedig keskeny járatokon és tágas termeken keresztül lehet végig haladni. A barlang ugye a város alatt húzódik, tehát különleges élmény nyújt ez a föld alatti vízi út. Meleg és hideg karsztvizek pedig együttes hatása alakította ki a barlangot, és a különleges vízrendszer, illetve a mészkő oldása olyan egyedülálló formákat hozott létre, ami egyrészt fokozottan védett természeti érték, másrészt ezt is megcsodálhatod, ha a Tapolcai Tavas barlangot választod. Közben ne feledd, hogy a katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Egyébként a hőség riasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők nem csak a katasztrófa védelem weboldalán, hanem az általuk működtetett ingyenesen letölthető víz applikáció keresztül is.

A barlang hossza több mint 2 kilométer, ebből mintegy 460 méter látogatható, és az állandó hőmérséklet 12-13 fok, úgyhogy kellemesen hűvös ilyenkor nyáron. Gazdag cseppkő képződményei mellett pedig ritka bakrákok és különböző denevérfajok is élnek itt, és a barlang mellett található az a Denevér Múzeum, ahol a denevérek életmódját és a hazai barlangvilágot mutatják be. Az Abaligeti barlang fokozottan védett természeti terület, mikroklimája pedig kedvező a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők számára, úgyhogy gyógyászati célokra is alkalmazzák. A barlang élővilága és földtani értékei miatt pedig a mecsek egyik legfontosabb természeti kincsének számít. Az Abaligeti barlangot is tehát feljegyezheted, beírazod a bakancslistádra vagy a nyári tervek közé, míg itt a Tetőfi jön a Del Hello!

Pardon el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és már is jön a csapat, akikkel a Művészetek Völgyén is találkozhatsz, az pedig tud, hogy a rendezvény ideje alatt a 77-es számú főúton Kapolcs és Vigán Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között is erős gyalogos és járműforgalomra kell számítani, úgyhogy ha arra jársz, figyelmesen, óvatosan haladj, és informálj minket, hogy esetleg hol van fennakadás. 0-30-30-30-380, az ország teljes területéről várjuk az információkat folyamatosan, és mindjárt itt a 4-es Street is velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: óriási a terep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Czeglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Újraindul a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek. A 75-ös kilométernél mintegy 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán munkák miatt Szatymasz közelében a külső sávot lezárták. A torlódás már több mint 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Holnaptól ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán. Szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes működésének biztosít. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás a Paksi erőmű, 2000 helyett 960 megawatton termel. Az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. Közben az Európai Bizottság illetékes szóvivője a Euronews hírcsatorna kérdésére azt mondta, a testület kész rendkívüli tanácskozást összehívni a Paksi leállás miatt. A bizottság szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon is, közölte az uniós szóvivő. Reggeltől harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medence 14 településén, közölte közösségi oldalán a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Szentendrén ma 4500-an nem jutnak hozzá a vízszolgáltatáshoz. Ezért megnyitják a városi uszoda zuhanyzóit azok előtt, akiknél vízhiány van. A hegyvidéki Pismányi település részen. A honvédség 2 tartálykocsival segíti a vízellátást úgy, hogy átszállítja a vizet a Tahitót falui bázisra, honnan a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé. Energiatakarékossági okokból az országgyűlés jövő heti ülésének elhalasztását kéri a Tisza frakció, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő azt is bejelentette, hogy legkésőbb hétfőtől lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szüntette meg a személyszállítást, a Lázár János vezette korábbi közlekedési minisztérium.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Tovább fokozódik a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodás péntek délután a Balaton felvidéken, főleg Kapolcs környékén elég nagy a jövésmenés. Ha arra jársz, akkor a Bondoróhegyet is majd nézd meg, vagy a Királykő nevű csúcsot és a Bazaltplaton található tavacskák is figyelemre méltóak. Sőt, ha nyitott szembe jársz, még a most következő 4-es street-tel is találkozhatsz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag ma.

Petőfi Rádió, minden magyar és egy nagyon különleges zenei utazással folytatjuk, köszönhetően a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjának, Presser Gábornak, és a magyar népzene egyik legismertebb együttesének, a Csík zenekarnak. Közös együttműködésünk még 2009-ben indult, amikor Presser Gábor vendégként lépett fel a Csík zenekar koncertjén, aztán a közös zenélésből később egy teljes album és koncertturné is született. Ez volt a Dala miénk, ami egyébként olyan sikeres lett, hogy a folytatása is megszületett, a Dala miénk 2.0 címmel és a koncertsorozat az idén is új helyszíneken, új műsorral várta és várja majd az érkezőket. A következő dal pedig különösen megható darab, hiszen a szeretetről, az összetartozásról és a bizalomról szól. A Csík zenekar feldolgozásában a népzenei hangzás pedig egészen új érzelmi mélységet ad a jól ismert Presser dalnak, ezért a koncert egyik legmeghittebb pillanata szokott lenni. Nos, pedig itt a Petőfin szól, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz.

Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban Ákossal, aki egy véletlennek köszönhetően szerzett tudomást arról, hogy pajzsmirigy rákkal küzd. Azóta már megoperálták, és szerencsére jól van. Nemrég a szegedi Ferences ifjúsági találkozón beszélt arról, hogy sokáig halogatta a szűrővizsgálatot, végül azonban mégis elment. A munkavétel után a szokásos egyhetes várakozás helyett már 6 órával később érkezett a telefonhívás, és a vizsgálatok ugye igazolták a pajzsmirigy rákot. Pánikszerűen elkezdett dolgozni, dalokat rögzített, hangos könyveként felmondta novelláit, és a műtét során, mivel fennállt a veszélye annak, hogy megsérülhet a hangját irányító ideg, nagyon komolyan tartott attól, hogy elveszítheti az énekhangját, ezért is volt ez a pánikszerű reakció. Az operáció során a pajzsmirigyének felét távolították el, lényegében az utolsó pillanatban. A szövettani vizsgálatból ugyanis kiderült, hogy a rossz indulatú daganat csupán 1 milliméterre volt attól, hogy áttörje a pajzsmirigy burkát. Neki azt mondja, megért egy fél pajzsmirigyet az, hogy látta, milyen összetartó a családja, kik azok a barátai, akire valóban számított, és hogy mennyi ember imádkozott érte, és egyébként a mai napig is. A történteknek nem az a legfontosabb üzenete szerinte, hogy beteg lett, hanem az, amit a megpróbáltatásból megtanult. Ákos folytatja most itt nálunk a Petőfin, aki bár lemondta nyári fellépéseit, itt nálunk folyamatosan hallhatod.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Legtöbb Rádió minden magyarra folytatásban egy olyan előadóval, aki három egymás követő este is megtöltötte a Puskás Arénát, azóta ezzel már többen is próbálkoztak, sőt túl is tettek rajta. Viszont egy biztos, hogy kevés előadó írt át annyira a magyar könnyűzene történetét, mint ő a három teltházas aréna koncert után Európa szerte is fellépett Azaria, aki egy világhírű sorozatra utal a következő dalban, a nagy pénzrablásra, de igazából ez egy lendületes szabadságról és az önazonosságról szóló szerzemény, ami a koncertjeinek egyik legnagyobb közönség kedvence lehet. Ez a most itt a Petőfi.
2: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, hisz túl sok volt, már a jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leválnulnak, megvettek, ezért lenéztek és

0: Petőfi Rádió minden magyar, az elmúlt időszak legfontosabb történései pedig már is a hírekben érkeznek, mint minden órában itt nálunk a Petőfin. Aztán jön Odelt, aki már eredetileg divattervezőnek készült, egyedi hangját szerencsére nem tartotta magában, így neki köszönhetően már is folytatjuk ezzel.
1: Van ez a pillanat, amikor ölöd, de mikor rád köszön, tudod, hogy nem fáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: Siaterep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Czeglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a kánikula, enyhül és jövő héten várható. Ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű. Este ülésezik a védelmi munkacsoport.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán munkavégzés miatt a 75-ös kilométernél mintegy 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próba üzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán. A fokozódó víz és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Boros-Jenő, Lányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent-Iván, Pilis-Szántó, Pilis-Szent-Kereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián Litvániában. A versenyen 25 ország 116 év alatti diákja vett részt. Energiatakarékossági okokból az országgyűlés jövő heti ülésének elhalasztását kéri a Tisza frakció, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő azt is bejelentette, hogy legkésőbb hétfőtől lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény dísz kivilágítását.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. Ma folytatódik a labdarúgó NB1. A második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia a Kisvárdát fogadja. A hétvége során 2 fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grubom Arénában fogadja a Vasast. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzést játszott. Egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Meghatározó tagja volt a magyar válogatottnak is, amellyel 3 Európa-bajnokságon vett részt. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tért haza. Ezek voltak a sporthírek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Tovább fokozódik a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei-tó 27, a Tisza-tó 26 fokos.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt a péntek délután lassan indulnak a bulik, azért óvatosan, hiszen a fokozott hőségre számíthatunk az elkövetkező időszakban is. Még egy pohár vizet mindenkinek, ez legyen a jelszó, és ne is indulj el egy palack víz nélkül. 0-30-30-30-380 itt informálás, közben jön oda.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Érzelmes oldaláról mutatkozott meg ismét Kálai Sanders András az Take Me Back Home című dalban, a folytatásban pedig, hát jó hír, hiszen most már alig van vissza 4 hónap, jól számolok hátra, november 12, akkor kerül a hazai mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés film második része. Ugye a film Demjén Ferenc legendás dalaira építve nem csak a nézői rekordokat döntötte meg, hanem a Kuplung dalai szinte azonnal a közönség kedvenceivé váltak, és a film ismertsége, ahogy nőtt, tulajdonképpen a közönség is egyre hangosabban kezdte el követelni, hogy a Kuplung ne csak a mozi vászon, hanem élőben is a színpad rájon. Talán kevesen gondolták volna, hogy nem csak a vászon marad, vagy emlékezetes a formáció, valódi rajongói mozgalom is élő koncertjelenség alakult köré. Maris Peti, Ember Mák és Királyi Marcell mellett ugye több szereplő is felbukkant, Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmad, Varga Járó Sára és Brass Bence is például színpadra lép Magyarország egyik legnagyobb koncert helyszínén, majd a Papp László Budapest Sportarénában. Ez az esemény fogja egyben felvezetni a film második részének mozi premierjét is, ami pár nappal később, majd november 12-én kerül a hazai mozikba. A film slágereit itt a Petőfin is folyamatosan hallhatod. Jön az El kell, hogy engedj!

0: nekem is jár.
1: Adó, ami egyszerre szól a csábításról, a bűnös vonzalomról és az önfelett pillanatokról. Ez volt a Kiskece Dash-től és Young Fly-tól. Hát arról az érzésről énekeltek, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodródnak. A videoklip is tovább viszi ezt a vonalat, a mediterrán tájak, a tengerparti jelenetek és egy igazi Dolce Vita életérzés, ami mögött végig ott lapul a kísértés és a bűnös vonzalom. Ha még nem láttad, majd pótold. Közben Lábas Viki is megérkezett már hozzánk, az az énekes dalszerző, aki 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal, az elmúlt 11 évben ugye zenekarra járta az országot, most pedig újra őszintén tárja elénk gondolatait.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

0: Petőfi Rádió.
1: Csókolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még

Petőfi Rádió, minden magyar. Ki jött a strand etikett? A strandok ugye közös terek, sokféle ember osztozik ugyanazon a helyen, egy kis figyelmesség, türelem és udvariasság sok kellemetlenséget megelőzhet. Úgyhogy fontos pontokba szedték azt, hogy mire kell odafigyelni, ha egyébként ez nem lenne tiszta.

Strandolók válaszai és a nemzetközi sajtóban megjelent hírek alapján a Balatoni Turizmus Szövetség a nemzetközi példákat a balatoni viszonyokra átdolgozva állította össze. Ez egy 15 pontos strand etikett, tehát nem szeretném az összeset végig sorolni. Talán az egyik legfontosabb, hogy a víz nem WC, ezen kívül, hogy vigyázzunk másokra a vízben, és figyeljünk különösképpen a gyerekekre, valami ne fotózzunk másokat engedély nélkül. Ha kíváncsi vagy a további pontokra, akkor majd keres utána, még itt a Petőfin jön a Balkán VIP.

0: Petőfi Rádió minden magyarra folytatása a Megyesi Gábornál is. Vele már is indul a Petőfi csúcs, és lesz játék, úgyhogy figyeld a részleteket. Amit én egyelőre súghatok, az az SMS és Viber számunk 06303030380, és hogy mindjárt jön a halott pénz. Jó hétvégét!
1: Minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az előd leszek a vihat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2000

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Este ülésezik a védelmi munkacsoport. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Pákhoz térségében baleset történt. Az autópálya érintett oldalát az 54-es kilométernél lezárták, a nézelődők miatt pedig a Letenye felé vezető oldalon is lassulásra érdemes számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakcióvezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással, és hozza meg a szükséges intézkedéseket. A Magyar Telekom is mérsékli energiafogyasztását a hőség okozta nehézségek miatt. A társaságnál jövő hétfőtől két héten át otthonról végezhetnek távmunkát azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. Emellett lekapcsolják a budapesti székház digitális kijelzőit. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte az MT-vel Hallerni Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjairól. Az Európai Bizottság elnöke megengedhetetlennek nevezte az EU határainak illegális átlépését, és azonnali intézkedést sürgetett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap 36-39 fok várható. A Balaton 24 a Velencei tó, 27 a Tisza tó, 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A nagy forróságban hozom a legjobb hazai kedvenceket, és hazakísérlek, már csak pár óra a hétvégéig, tarts ki! A mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallod, számítok rád, jöttnek a friss közlekedési infók, és most jött például a halott pénz, a szívedből minden kell.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szikora Tomi épp valahol a napsütésben pihen, de a játékunk nem ment vele Szabira. Ma is vadásszuk az óra zenéjét itt a Petőfin, és figyelj jól, mert lehet, hogy hamarabb érkezik, mint gondolnád. Amint meghallod a játékra hívó szignált, kapd elő a telefonodat, és küldd el SMS-ben a dal előadóját és címét. 06 30 30 30 380, ez a számunk. Ha téged hívlak vissza, csak tudnod kell a Petőfi Rádió szlogenjét, és már tiéd is a páros mozi jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére. Az elmúlt 4 napból amúgy 3-szor srácok nyertek, és mindegyikük viszi is a párját mozizni. Szóval, ha te is szeretnél egy jó kis hűvös, klímás, romantikus programot, akkor mindenképpen fülej. Addig is várom tőled a friss közlekedési infókat, segítsünk egymásnak, hogy mindenki simán odaérjen, ahova tart. Viber, Insta, Facebook, ezek jöhetnek mindenhol, ami a csövön kifér. A Follow the Flow-val pedig már is folytatjuk, ez az Anyám mondta, itt a Petőfi.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még mielőtt lelepleznénk, hogy ki volt ebben az órában a leggyorsabb játékosunk, jövök a legfrissebb közlekedési infokkal.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Az M1-esen a főváros felé a 48-as kilométernél elszállítottak ugyan egy korábban lerobbant autót, de a dugó még mindig közel 8 kilométeres. Úgyhogy ha teheted, legkésőbb a Tatabánya Centrum csomópontnál térj le a pályáról. Az egyes főút sem teljesen zöggenőmentes Egér útot, Óbaroknál kell kisebb fennakadásra számítani. Ugyancsak az M1-esen, de a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy közelében a 17-es kilométernél állt meg egy műszaki autó, csak egy sáv járható, a 2 kilométert meghaladó sor már az M0-ás felől érkezőket is lassítja. Közben az M7-esen Budapest felé Érdnél a 17-es kilométernél egy autó és egy lakókocsi ütköztek, Pánkoznál pedig kigyulladt egy kocsi az 54-es kilométernél, mindkét helyszínen lezárták a külső sávot, Pánkoznál ráadásul 3 kilométeres a dugó, és a nézelődők miatt a Letenye felé vezető oldalon is befékeznek az autósok. Ha pedig esetleg most indulnál a Balaton felé a hétvégére, az M7-esen az M1-es csomópontjától Martonvásárig szakaszos torlódásra készülj, mivel a 7-es főút is telített, aki teheti, válassza inkább az M6-ost Ráckeresztúrig. Kitartást és türelmet a kormány mögött. Ha pedig van közlekedési infót, küld el 0630303380, ez az SMS és Viber számunk.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
3: Petőfi Rádió.
1: Most pedig az elektronikus zene kedvelői hegyezzék a fülüket, mert már is lenkével folytatjuk a péntek délutánunkat, ez a Szíven ütnek a mélyek, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ahol egész héten páros premier előtti mozi jegyekért játszottunk itt délután, már is kiderítjük, hogy ki az utolsó, aki elviheti ezeket a bizonyos jegyeket.
1: Halló, tessék!
0: Halló, tessék! Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Szia!
1: Halló, szia!
0: Szia, kivel beszélek? Ki ez van szerencsén?
1: Kicsi Balázs, Zsuzsi vagyok.
0: Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, képzeld el, most egész héten nézegettem, hogy ki mennyire fürge. Hát benne vagy a top 3-ban, mert hogy ahogy felcsendült a dal, 18 másodperccel később már itt is volt a helyes, teljes megfejtés. Nagyon szépen áruljuk a hallgatóknak, hogy mi volt.
1: Nagyon szeretem azt a
0: zenét. Hát akkor, hogy könnyű volt.
1: Felsütött a napsugára.
0: Tökéletes, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled, Zsuzsi.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Micsoda átéléssel! Igen, a nyereményed egy páros jegyet, Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Tudod, miről szól, vagy csak egy jó kis mozizásra vágtál volna?
1: Hát az az igazság, hogy pont házasság évfordulónk lesz, és ez így nagyon-nagyon jól fog jönni, illetve szerintem tudom, hogy melyik. Ez egy harmadik rész, ugye egy sorozatnak, mert akkor ismerem.
0: Hát figyelj, akkor egy jó kis házasság évforduló mozival, egy kis vacsival egybekötve, jó lesz ez.
1: Nagyon örülök.
0: Na, hát örülök neki, hogy örül, Zsuzsi. És figyelj, áruld el akkor, hogy ebben a nagy forróságban, ami ugye most jelenleg tombol, nem csak az országban, hanem Európában, mivel lehet eltölteni egy hétvégét? Csak hogy adjunk valami ötletet a hallgatóknak, ti mit csináltok ebben a melegben? A strand szerintem ilyenkor annyira nem jó. Az ember kint aszalódik nyilván a parton, maximum bemész, egy pár percre tudsz felfrissülni. Otthon sem az igazi. Mi a legjobb megoldás szerinted? Ti mit csináltok?
1: Nem a legjobb ötlet nálunk, de utazni fogunk.

0: illetve itt nálunk van egy nagy ilyen diófás rész, és ott ki van rakva függőágy, és amikor hazérünk, akkor már előre beterveztem ezt Szabó Magda regényt, és ott fogok olvasni.
1: Jaj, de jól hangzik, ott akkor lehet hűsölni a fák árnyékában. Jó hát, kis tippel, Zsuzsi. Igen, jól van. Köszönjük szépen. Köszönöm. Szia, szép hétvégét. Hello.
0: Köszönöm.
1: És lesz még mozis játékunk egyébként, úgyhogy nyugodtan figyeld a Petőfi Rádiót. A folytatásban pedig tekerje hangerőm, mert az Indigót hozom Dan Pintóval.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Úgy tűnik, a napi melegrekordot sikerült átlépni, bár még a hivatalos adatokra várunk. A lényeg az, hogy 1917-ben Szerepen volt a legmelegebb ezen a napon, 39,4 fokkal. Ha minden igaz, akkor mi ma 40 fok fölé mentünk. Na majd meglátjuk. SMS és Viber számunk 0630303380. Várom az utak híreit, folyamatosan írhatsz Viberen és Instán is. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Folytatjuk mindjárt itt a Petőfi Csúcsban, jön a Super Stereo és D-féle, Bent a nevet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: kicsi a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Ez a Petőfi Rádió.
1: Folytatódik a kánikula. A rendkívüli helyzet nem jelent nukleáris biztonsági kockázatot, jelentette ki a miniszterelnök a paksi atomerőműben. Újraindul a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M0-ás autóút keleti szektorában Pécel környékén egy autószállító tréler borult fel az M3-as felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél csak a belső sáv járható, így több mint 4 kilométeren torlódnak a kocsik. Korábban egy műszakhibás autó állt meg az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az átterelt sávon. A 48-as kilométernél csak nem 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben 0630 3030 380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: A Duna vízszintjének drasztikus csökkenése miatt várhatóan kedden vagy szerdán lehet arra számítani, hogy teljesen le kell kapcsolni az erőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, hogy erre akkor lesz szükség, amint a Duna vízszintje mínusz 134 cm-re csökken. A paksi atomerőmű leállítására a működése elmúlt 44 éve alatt nem volt szükség. A 2000 megawattos atomerőmű leállása nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt, egy biztonsági protokoll szerint zajlik a lekapcsolás, a biztonsági rendszer továbbra is működni fog. Az előrejelzések szerint a Duna tartósan alacsony vízszintje akár hetekig is eltarthat. A kormányfő közölte továbbá, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet. Az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek a tanácskozáson. Reggeltől harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi medence 14 településén, közölte közösségi oldalán a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT. Szentendrén ma 4500-an nem jutnak hozzá a vízszolgáltatáshoz. Több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot, csak Nógrádban 54 települést érintett ez, de Hajdú-Bihar, Zala, Veszprém is veszélyeztetett, ezt Magyar Péter mondta szintén Pakson. A megfelelő vízellátás érdekében felelős vízhasználatot kér Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter is. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Színház igazgatói pályázatokat írnak ki a Madács Színház és az Új Színház vezetésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható egészséges alkotó munkára. Holnap újraindul a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter. A mellékvonalon három évvel ezelőtt szüntette meg a személyszállítás a Lázár János vezette korábbi közlekedési minisztérium.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Tovább fokozódik a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tiszató 26 fokos.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Editnek köszönjük szépen a friss híreket. A forróság végét egyelőre nem látni, minimum 10 napig még biztosan itt lesz velünk. Na de amit már nagyon jól látunk, hogy mindjárt itt a hétvége, csak pár órát kell kibírni. Tarts ki! Ilyen jó zenékkel azért nem lesz annyira nehéz. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Itt van Superstereo és Dave.
0: Egy újabb óra. Kizárólag.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na nézzük, hogy hol van a legnagyobb szükség a türelmünkre.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-ás keleti szektorában mindenképpen Pécnél ugyanis felborult egy autószállító tréler az M3-as felé. Az 52-es kilométernél csak a belső sáv szabad, már több mint 4 kilométeres a sor, és a nézelődők miatt sajnos az M5-ös felé is torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a teherautók miatt araszol a sor Komárom és Biatorbágy között, de kifejezetten lassú a tempó Szárligetnél és Bicskénél. A személyautókkal érdemes inkább az átterelt sávot választani, vagy lehajtani az egyes főútra. Ugyanitt Hegyeshalom felé Biatorbágynál egy lerobbant autó fogja a külső sávot, a több mint 2 kilométeres dugó már az M0-ás felől érkezőket is visszatartja. Az M7-esen Budapest felé Érdnél 2 autó ütközött, a külső és középső sáv le van zárva, 3 kilométeres a torlódás. Pákoznál a korábbi autótűz miatt maradt lezárva a külső sáv, ha pedig esetleg kifelé tartanál a Balatonon vagy Letenye felé, az M1-es csomópontjától egészen Székesfehér várik szakaszos dugókra készülj. Most jobb opció lehet a 7-es főút. Vigyázz nagyon magadra, és tarts biztonságos követési távolságot. Ha van közlekedési infód, azt pedig küldd el, például SMS-ben vagy Viberen 0630303380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Mindenkihez kedves vagyok.

0: tudom, hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar brutális hőségre kell készülni a következő napokban. A kánikula tovább fokozódik, a napközbeni csúcsok jóval 35 fok felett alakulnak, és a trópusi éjszakák miatt éjjel sem lesz felfrissülés. Hétfőre szinte az egész országra kiadják a legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás jelenleg keddi félig van érvényben, és leghamarabb csak a jövő hétvégén érkezhet némi enyhülés. Ez a durva meleg már az egészséges szervezetet is megviseli, úgyhogy figyeljünk oda nagyon egymásra, főleg a gyerekekre, a kismamákra és az idősekre. Igyunk rengeteg vizet, az alkoholt és a koffeint most pedig inkább kerüljük. 10 és 16 óra között, ha teheted, akkor maradj árnyékban vagy klímás helyiségben. És még egy fontos tanács a strandolóknak, hogy felhevült testtel soha semmilyen körülmények között ne ugorjunk a vízbe. Vigyázzunk magunkra és egymásra. A folytatásban Mira Monokával megyünk tovább, aki a francia producerrel BLV-vel közös legújabb számával, a Feel Alive-val érkezik most.

0: hírek az utakról.
1: Az M0-es keleti szektorában Pécelnél felborult egy autószállító tréler az M3-as felé, az 52-es kilométernél csak a belső sáv járható, már több mint 4 kilométeren torlódnak az autók. Az M1-esen a főváros felé az erős teherforgalom miatt lassul a sor, főleg Szálligetben.

0: szombaton délután 3 és este 10 óra között, vasárnap pedig reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a korlátozás. Sok-sok türelmet és jó utat kívánok mindenkinek, ha van közlekedési infót, küldd el, például Viberen, Instán vagy Facebookon.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Simán benne van, hogy a következő napokban még további napi meleg rekordok dőlnek. Hát ez a nyár most megint ilyen, és van egy olyan érzésem, innentől kezdve ilyen nyaraink lesznek. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, indítjuk pillanatokon belül a péntek esténket. Még mindig számítok a közlekedési infókra, helyzetjelentésekre. Tudom, hogy péntek van, nagyon hétvége van, már mindenki nagyon menne haza, vagy odaérne az úti céljához, de egyre kérek mindenkit, hogy türelmesen, körültekintően vezessen. A közlekedési infó Facebookon, Instán és Viberen is jöhetnek folyamatosan. A folytatásban itt lesz mindjárt a Tortuga és a Csak te vagy a friss hírek után. Csak te vagy csupán, úgy
1: vágyom a szád után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kemény hétköznapok után
1: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: kicsi a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Czeglédi Edit. Ez a Petőfi Rádió.
1: Folytatódik a kánikula. Előreláthatólag kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet. Bővül az éjszakai közlekedés az agglomerációban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M0-ás autóút keleti szektorában Péccel környékén egy autószállító tréler borult fel az M3-as felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél több mint 4 kilométeren torlódik a kocsisor. Az M7-es autópályán a főváros felé ért térségében két autó ütközött. A leállósávon halad a forgalom, a torlódás már csak nem 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy 1982 óta nem volt szükség a paksi erőmű leállítására. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A Budapest Airport elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad, közölte a társaság az MTI-vel. A bevezetett intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik. Az utasforgalmi területeken mérséklik a légkondicionálók működését, ezért a kettes terminálon 17 és 22 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Augusztustól könnyebben hazajuthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, holnaptól Ócsa térségét és Dömsödöt is bekapcsolják az éjjeli közösségi közlekedésbe. Nem csak Pest megye déli részén, hanem Budapest agglomerációjának szinte minden településén jelentősen bővül az éjszakai járatok szolgáltatása.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Tovább fokozódik a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap 36-39 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tiszató 26 fokos.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha bármit látsz, hallasz vagy tapasztalsz az utakon, dobj egy üzenetet SMS-ben, Viberen, Instán vagy éppen Facebookon. Segítsünk egymásnak, hiszen együtt sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Na pörgessük fel a péntek estét. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Itt is van a Tortuga a Petőfi csúcsban.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Yeah.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van a magyar kultúra egyik legmeghatározóbb és legszomorúbb évfordulója. 1849. július 31-én veszett nyoma Petőfi Sándornak a fehéregyházi, más néven segesvári csatában. Nemzeti költőnk nem csak a verseivel tüzelte a nemzetet, de a tettek embere is volt. Harcolt, toborzott és Bem József oldalán őrnagyi rangig vitte a szabadságharcban. A sorsdöntő júliusi napon a magyar seregek ötszörös orosz túlerővel néztek szembe. Petőfit a délutáni órákban még élve látták, ám a tragikus kimenetelű ütközet után többé nem bukkant fel. Bár a nép emlékezete sokáig őrizte a legendát, miszerint Szibériába hurcolták hadifogolyként, a történészek mai álláspontja egyértelmű, hogy Petőfi Sándor aznap a harcmezőn adta életét a hazáért, és valószínűleg egy tömegsírban nyugszik bajtársaival együtt. Ma rá a magyar költészet legkiemelkedőbb és egyik legmenőbb alakjára emlékezünk. Csak hazai zenékkel itt a Petőfi. Megyünk tovább a folytatásban a Magashegyi Underground-dal. Ez az Anglia.

0: nem én törtem össze.
1: Tarány Tomi újdonsága után már is kinézünk az utakra.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Az M0-ás keleti szektorában Pécelnél felborult egy autószállító tréler az M3-as felé, az 52-es kilométernél a külső sávot zárták le. A torlódás már több mint 4 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé a teherautók miatt araszol a forgalom Komárom és Biatorbágy között, főleg Szárligetnél és Bicskénél lehet lassabban haladni személyautóval, inkább a belső átterelt sávot választ, vagy az 1-es főutat. Egyeshalom felé Biatorbágynál pedig egy lerobbant autó fogja a külső sávot, a 2 kilométeres dugó már az M0-ás felől érkezőket is lassítja. Az M7-esen a főváros felé Érdnél szerencsére már megszűnt a sávzárás a korábbi baleset után, de a 3 kilométeres sor még mindig oszlóban. A Balaton felé viszont az M1-es csomópontjától egészen Székesfehérvárig szakaszosan torlódik a forgalom. Erre a szakaszra most a 7-es főút jó Egér út lehet. Kifelé menet még az M3-ason Hortnál, az M5-ösön pedig Ócsánál számíts szakaszos torlódás. Légy türelmes és óvatos, ha van közlekedési infód, azt pedig küld el SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: vagyok.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Holnap végre elérkezik a nap, amire már oly sokan vártak. Végre zöld utat kapott a Balaton átúszása. Két halasztás után most szombaton tényleg vízbe csopannak a vállalkozók kedvűek Réb Fülöp és Balatonboglár között. A meteorológusok és a vízi rendészet szerint az időjárás biztonságos lesz, de a szervezők azért kérik, ha indulsz, akkor reálisan mérlegeld a felkészültséged, mert a nyílt víz azért egészen más, mint az úszoda. Ha mégis elfáradnál útközben, ne aggódj, az úszó folyosón 50 méterenként állnak majd a vitorlások, ahol meg lehet pihenni, és kaphatunk egy kis vizet, vagy éppen szőlőcukrot. Kitartást és jó csobbanást mindenkinek, aki holnap átszeli a magyar tengert. Ja, és ne felejts el a napvédelemről is gondoskodni. Én most a jó hazai zenékről gondoskodom a péntek estétben. Molnár Tomi és Bércesi Robi érkeznek a folytatásra. Ez a Nélkülem.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Felkészültél 19 óra után rajtól a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora, melybe már most várom az üzeneteket, legyen szó SMS-ről vagy Viberről, 0630303380, de a Facebook, Insta postaládáinkat is nézem, itt is tudsz üzenni egészen nyugodtan. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, most jönnek a friss hírek Ceglédi Edittől, aztán azonnal a Kovalszki meg a Vegával indítunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Colt Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Este ülésezik a védelmi munkacsoport. A magyar közút is takarékoskodik az energiával.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kigyulladt a tarló az M1-es autópálya mellett a mosoni pihenőhely közelében. A 162-es kilométernél jelentősen csökkent a látótávolság. A szakaszon fokozott óvatossággal közlekedjenek. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban, Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, így a kialakult torlódás már meghaladta a 2 kilométert. Ha bármi rendkívül látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő hangsúlyozta, hogy 1982 óta nem volt szükség a paksi erőmű leállítására. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet. Energia takarékossági intézkedéseket vezet be a magyar közút, írt a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a következő napokban például lekapcsolják az országos közúthálózat hídjain a hétvégi díszkivilágítást. Hozzátette, az intézkedésekkel érdemben lehet energiát megtakarítani, úgyhogy közben a közlekedés biztonsága nem sérül. Meghibásodás miatt nem működik a légkondicionáló a Székesfehérvári Kórház sürgősségi osztályának egy részén, közölte az intézmény. A hiba elhárítását a szakemberek megkezdték, addig ideiglenes hűtőberendezéseket használnak az érintett területen. Több épületig a főváros 11. kerületében a Kakukkhegyi úton, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. Ma folytatódik a labdarúgó NB1, a második forduló nyitó mérkőzésén este 20 órától a Puskás Akadémia a Kisvártát fogadja. A találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves, 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Nagy Ádám 2015-ben mutatkozott be a Ferencváros első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. Meghatározó tagja volt a magyar válogatott csapatnak is, amellyel 3 Európa-bajnokságon vett részt. Nagy Ádám az utóbbi 2,5 évben az olasz másodosztályú Speciában játszott és onnan tért haza. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor. Ezek voltak a sporthírek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Tovább fokozódik tehát a kánikula, holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Északa általában 13-25, holnap 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Remélem, hogy betárasztod a kívánságokat, üzeneteket, melyeket küldenél a családtagoknak, barátoknak, kollégáknak, ismerősöknek, mert már is rajtol a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánságműsora. Szép estét, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Kovalszki meg a Vegáé. Tartsanak!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizáról

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És bele is vágunk a mai kívánságműsorunkba. Szia Gábor, az M7-esen megyünk éppen a Balaton felé, a klíma 1000-rel küzd a kinti 36 fokkal. Küld el nekünk Ajsa Lunától a vésztervet. Hát, ha jött ez Viki, Ani és Laci aláírással, ha jól látom, az M7-esen azért van némi szükség a kitartásra, mert hogy Fehérvárig, egészen Budapesttől erős a forgalom, szakaszos torlódás van. Ha esetleg nagyon durva lenne a helyzet, akkor érdemes a 7-es főutat választani. Na, aztán nézzük tovább az üzeneteket. Szia Gábor, Oszkár bátyámat szeretném felköszönteni névnapja alkalmából Balaton Füreden. Épp sütik a keszeget a teraszon, küldöm nekik a kis tehén Cyber gyerekét. Boldog névnapot, Oszi, jött ez Tündétől. Boldog névnapot kívánunk mi is, jön akkor mindjárt a kis tehén is, és még egy üzenet, a győri délutános műszakból hallgatunk, brutál meleg van a munkában, úgyhogy egy jó kis dalt szeretnénk kérni a Gépsor csapata, Peti, Robi és Zoli. Ajsa Lunát ajánlom nektek is, de itt lesz például az Imágó Mundi újdonsága az Estelente. Mindjárt.

sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Egy újabb körüzenettel jövök. Szia, a szerelmemnek szeretnék egy dalt kérni. Kemény, ledolgozott hetek után végre itt a megérdemelt pihenésünk. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Icus Cibakházáról írta ezt. Köszönöm, ha beolvasod. És úgy látom, hogy itt egy páros üzen egymásnak, mert hogy itt van Viktor is Cibakházáról. Sziasztok, kellemes délután mindenkinek. Feleségemnek szeretnék egy szerelmes dalt kérni, és üzenem, hogy köszönöm, hogy mellettem van, és boldoggá tesz. Nagyon szeretem, és örökké szeretni fogom. Köszönöm, és kellemes estét mindenkinek. Ha jól sejtem, akkor ti egy pár vagytok, Viktor és Icus, de ha nem, hát azért szerelmes dalt hozok mindenképpen. Aztán Zoli írta, hogy melyik az a magyar dal, amit tegnap hallottam a rádióban, tiéd a szívem, tiéd a lelkem, tiéd mindenem, köszi. Erre most így nehéz válaszolnom, de ha esetleg valakinek eszébe jutna, várom a tippeket. És akkor van még itt üzenet Mátétól. Szia Gábor, ma 5 éve, hogy találkoztunk Timivel Sopronban, épp a Velencei tó partján majszoljuk a főtt kukoricát, itt a Petőfi szól, küld nekünk a Velhello és a Halott pénz dalát, az Emlékszem Sopron band. Rendben, ez a dal akkor nektek szól pár perc múlva, de előtte Rúzsa Magdi újdonságát hozom, itt a Rúzs.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Ajánlom figyelmetbe SMS és Viber számunkat 0630303380. Várom itt is az üzeneteket, hogy Facebookon és Instán úgy szintén. Szia, Viktória vagyok, és szeretnék apukámnak, Molnár Andrásnak Debrecenbe valami jó zenét küldeni születésnapi alkalmából. Nagyon szeretem, sokszor puszilom, köszi, Isten éltesse apukádat születésnapi alkalmából. Hozunk neki is egy jó dalt mindjárt. Itt lesz például a Konyhától a százszor visszajátszott. Szia Gábor, úton a belváros felé a beton úgy ontja a meleget, mintha szaunában lennénk, ehhez a füllet estéhez pedig kötelező az Animal Cannibals-től a Budapest nyáron. Ez megy a fejembe már napok óta. Dani írta ezt Viberen. Na, én is dúdoltam valamelyik nap. Akkor most meghallgatjuk jól. Aztán Kittik aláírással kaptam még. Sziasztok, alakul az este Pécsen, a teraszon hideg ital, jó társaság. A Blaha Louisiana új dala, a sűrű végtelen hiányzik. Nagyon adná most. Rajtam nem múlik. Már is indul ez. Itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból. Hallgassátok

0: Akarom veled ezt még.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szia páromnak, Janónak szeretnénk üzenni és egy dalt küldeni. Jól vagyunk és minden rendben van, szeretjük és puszíjuk, jelzi Krisztike, Kriszti és Gabi. És van még itt üzenet, szia, Iza küld egy dalt Borás Pityunak azzal az üzenettel, hogy távol vagy tőlem, de a szívem ott van nálad. Hát ebből szerintem könnyen ki lehet találni, hogy ez itt a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Várom még az üzeneteket SMS-ben, Viberen a 06 30 30 30 380-ra, de Instán és Facebookon is tudsz írni. Itt lesz majd a következő órában Morionesztől a Végtelen, hozom majd a Szőri és Pulek párost is, a kezdésben pedig jön majd a Road Movie All Stars.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula, este ülésezik a védelmi munkacsoport, elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a 32-es kilométernél ütközött egy lakóautó és egy autó. Egy sávot lezártak, csak nem 10 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében. Több hazai nagyvárosban is energiatakarékossági intézkedéseket hoztak. A rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamos energiaellátási nehézségek miatt Győrben ideiglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást. Szegeden szintén, és emellett a polgármesteri hivatal dolgozói délután otthonról dolgozhatnak. Székesfehérváron az aréna és a stadion sem lesz kivilágítva a következő napokban. A stadionban délután a légkezelők és a klímák folyamatosan üzemét is leállították. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Megfékezték a lángokat a 11. kerületi Kakukhegyi úton a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 500 négyzetméteren égett az aljnövényzet, a fák és a tűz hétvégi házakra is átterjedt, sérültekről nem érkezett hír. Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő roadpoll ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a száguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. Gázolt a vonat a Pest megyei Szőlős nyaraló megállóhelynél, közölte a MÁV Inform. Késésekre kell számítani a Budapest Újszász Szolnok vonalon.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap napközben 36-39 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatódik a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. SMS számunkra 0630303380-ra jött, hogy Galambnak küldi Ati a Sopron felét azzal az üzenettel, hogy ma már csak Lábújhegyen bulizunk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáról

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Gábor, mi a Tisza-tónál éjszakai fürdőzésre készülünk. Még most is csak nem 30 fok van. A Honey Beast és Daniel Fi új zenéjét kérném. Azt jó lenne hallani. Barbie és Csaba írták ezt az üzenetet. De jól hangzik, a Tisza-tónál egy jó kis éjszakai fürdőzés. Persze csak óvatosan vigyázzatok magatokra, és mindjárt küldöm akkor a Honey Beast és Daniel Fi Gergő újdonságát. Viberen kaptam, nagyon péntek van, mi pedig nagyon fáradtak vagyunk, már ilyenkor kávét sem iszunk, úgyhogy csak benned bízunk, küld nekünk valami élénkítőt, kérlek, köszi Virág, Eszti és Manci. Kitartás nektek, gyanítom, dolgoztok éppen, úgyhogy jönnek itt azért pörgős dalok, Freddy, Punani Masszív, a folytatásban pedig a Ruby Harlem féle forró, ami pont passzol az időjárásra.

képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor.
1: Sziasztok, csapatépítő indul, a kollégáknak küldenék valami duhajkodó zenét, lazuljanak és ne beszéljenek a munkáról, ez a szabály. Köszi, Tibi írt ezt az üzenetet. Hát nektek nagyon jó bulit kívánok, jó kis vaduló zenének pedig itt lesz például a Kispál és a Borz. Aztán Bogi és Márk írták, szia Gábor, az új Diaz Menta szám az Így volt szép jöhetne a balatoni útunkra, nagyon rákattantunk erre mostanság. Elhiszem, tényleg fülbemászó kis dalról van szó, nektek pedig jó utat, ha jól értelmezem, akkor éppen úton vagytok a Balatonra. Jó pihenést! Itt az Így volt szép a Petőfin, ha te is üzennél rajtunk keresztül, vagy dalt küldenél, megteheted például Instán, vagy Facebookon is.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban.
2: Ma este még Szikora Tomi helyett Megyesi Gábor. Az üzenetek pedig itt vannak szépen sorban. Anitától például: sziasztok, a férjemnek, Máténak szeretnék kérni csak úgy egy pörgős kis zenét, mert nagyon szeretem, köszi szépen előre is. Anita aláírással jött ez. Pörgős zenének. Például itt lesz a Follow the Flow újdonsága, a Beszívom. Nem véletlenül említettem ezt a dalt, mert hogy ehhez kapcsolódóan itt van még egy üzenet Lilitől és Dóritól. Sziasztok, mi most indulunk neki a budapesti éjszakának a csajokkal. A Follow the Flow-tól a Beszívom tökéletes indítás lenne a péntek estéhez. Íme a dal, akkor mindjárt pár perc múlva. És Júli aláírással is itt van még egy üzenet. Köszönjük a szuper műsort, most kezdődik a betegápolói műszakunk. A 30Y-tól szeretnénk valamit kérni, ez a közös kedvencünk. Nagyon jó ízlésetek van, azt kell, hogy mondjam, kitartást az éjszakai műszakhoz, és nagyon szépen köszönjük a munkátokat. Jön akkor mindjárt a Szeretni akart, de előbb még Szólért hallhatjuk. Ez az Unom már, a Petőfi. Number

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kívánság műsorunk ugyan már a véget ért, de én nem búcsúzom, mert hogy a folytatásban felvezetjük a hétvégét az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig azonnal hozom például a We Are Rockstars, itt lesz a Rólunk Szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a kánikula. Este ülésezik a védelmi munkacsoport. A Honvéd Kórház új CT és MR berendezést kapott.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsa térségében a 32-es kilométernél korábban karamboloztak. Újra mindkét sáv járható, de az M0-ás autóútig visszaérő torlódás csak lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Duna menti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány nem készült fel időben, a kánikula okozta kritikus helyzetre. Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, választ vár arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban cserélték le az MVM vezetését. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekom és a Jettel Magyarország dolgozóik otthoni munkavégzésével takarékoskodik. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport. Több hazai nagyvárosban, így Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig ideiglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást. Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg. Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. Feladónak az Egyetem Élettani Intézet gazdasági irodáját tüntették fel. Az intézmény azt kéri a címzettektől, hogy ne nyissák meg a leveleket, az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap napközben 36-39 fok várható.
2: a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hangolódjunk együtt a péntek estére és a hétvégére az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai kedvenceivel és újdonságokkal. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt hozom az Iron Mafia és Betonhofi friss dalát, itt lesz a Nestek, de a We Are Rockstars jön, ez már is a rólunk szól.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A 2010-es évek egyik legmeghatározóbb alternatív zenekara, az idén 15 éves Fran Palermo jön, akik 6 év után új nagy lemezzel tértek vissza. Ennek előfutára a frissen megjelent Gasoline Rainbow, ami az állandó útonlevésről, távolságról és a hazatérésről mesél. Különleges mérföldkő ez a banda életében, mert hogy történetük során most először hívtak vendégénekest, aki nem más lett, mint a hazai zenei szintér egyik legizgalmasabb alkotója, Deva. A dal alapötlete amúgy egy 4 évvel ezelőtti üres lakásban talált zongorán született meg Harry Gonzóban. Mellesleg kedden Fekete Laci kollégámnál jártak a Nemzeti Dalban. Ha erről lemaradtál volna, a teljes beszélgetést pótolhatod a Spotify és SoundCloud csatornáinkon. Ha pedig élőben is megünnepelnéd a szülinapos zenekart, akkor vésd be a naptárba, szeptember 17-e Budapest Park, ahol egy elképesztő látványos sóra számíthatsz majd extra fúvós ütő szekcióval is. Jön a Fran Palermo és Deva újdonsága, ez a Gasoline Rainbow a Petőfi.

Az Omega örökzöldje a Petroleum lámpa után már is itt egy újdonság a Petőfin, ahol minden magyar. Kálai Sanders András következik, aki újra nyíltan beszélt a hazai zene élet nehézségeiről. Az énekes csalódott, mert míg legújabb dala a Take Me Back Home külföldön, például Görögországban nagyon szép sikereket ér el, itthon úgy érzi, 15 év munka után sem kapja meg a méltó figyelmet. András az M2 Petőfi TV műsorában elárulta, hogy nem hajlandó futószalagon gyártani a dalokat csak azért, hogy trending legyen a videó megosztókon, mert azzal saját magának hazudna. Bár a környezetéből sokan bíztatják arra, hogy próbáljon szerencsét Amerikában, és a nemzetközi karrier valóban a legfőbb álma, egyelőre nem pakol össze, bízik benne, hogy a saját stílusa itthon is megtalálja az utat a hallgatókhoz. Jön, tehát akkor most a legújabb Kálai Sanders András dal itt a Petőfén, a Take Me Back.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Folytatjuk a hangolódást a hétvégére, az elmúlt évtizedek hazai kedvenceivel nagyot merítünk. Mindenképpen tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz majd a Zaporozsec Mezőmisivel, vagy éppen a felső tízezertől a Semmi Pánik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Czeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula, enyhülés jövő héten várható. Ezekben az órákban ülésezik a védelmi munkacsoport. A Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára lehet pályázni.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon a 84-es és a 94-es kilométer között hídépítés miatt csak az átterelt belső sáv járható, helyenként lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A Duna vízszintjének további apadása miatt egy órán belül 50%-kal csökkentik a paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be néhány perce a Paksi Atomerőmű. Közleményükben emlékeztetnek, hogy a tartósan alacsony vízszint miatt a létesítmény teljes leállása várható. Valószínűleg kedden vagy szerdán állítják le az atomerőművet, ezt még délután közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. Lekapcsolták a parlament dísz kivilágítását az energiatakarékosság jegyében. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke közölte, ezzel járulnak hozzá a felelős energiahasználathoz, amire az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a kritikus időszakban. Továbbra is a környező országokban mért átlag alatt van az üzemanyagok ára a magyar benzinkutakon, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban a harmadik-negyedik legalacsonyabb a kiskereskedelmi ár az Európai Unióban. Hangsúlyozta, jóval drágábbak az üzemanyagok Európában, még ott is, ahol most esetleg hatósági árat vezetnek be. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára. Olyan szakembert keresnek, akinek legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalata van a filmipar területén, és nemzetközi kapcsolatai is vannak. Az NFI igazgatóságának, köztük Kál Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását a közelmúltban vonták vissza. Pályázni szeptember 14-ig lehet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap napközben 36-39 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei újdonságokkal és koncertajánlókkal, erre számíthatsz ebben az órában is. Megy tovább a péntek estéggel, én Megyesi Gábor vagyok, hozom a Zaporozsec és Mezőmisi újdonságát perceken belül, de előbb itt egy jól ismert dal a felső 10 000-től, ez a Semmi Pánik.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A péntek esténkben megyünk tovább Lábas Viki újdonságával, aki a 30-as évek elején járó nők dilemmái, a társadalmi elvárások és a megfelelési kényszer elengedése témakörét járja körbe. A Margaret Island énekesnője az Én szívem játszik című szólóestje után adta ki az előadás záró, kifejezetten felszabadító popdalát, ami a 30-valahány címet kapta. A Toldi Miklóssal közösen szerzett dal az Y generáció szorongásaira igyekszik reflektálni. Viki a dallal a kortársait szeretné megerősíteni abban, hogy nincsenek egyedül, ha a felépített karrierjük és önálló életük mellett még nincs férjük vagy gyerekük, és hogy teljesen rendben van, ha nem akarnak beidegződött társadalmi konvencióknak megfelelni. Ha élőben is meghallgatnád, augusztus 1-én Hollókő, 8-án pedig Balatonbogláron áll színpadra. A többi nyári helyszínért pedig keresd Viki közösségi oldalait. Íme Lábas Viki újdonsága, a 30-valahány, a Petőfi.

Itt volt a Bikini és a Lóhere a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar. A 80-asok után pedig most jöjjenek a 90-esek. A Bonanza Banzai menetel tovább, és úgy tűnik, a közönség ma is pontosan ugyanúgy rezdül rá erre a világra, mint a 90-es években. Hauber Zsolt töretlen lendülettel viszi tovább a kultikus lágereket, az augusztusi menetrend pedig nem semmi. 20-án Kazincbarcikán, 21-én Hódmezővásárhelyen, 22-én pedig Zamárdiban csendülnek fel a klasszikusok, sőt, már most érdemes felírni a naptárba a következő óriási dobást. 2027. április 10-én jön majd a Bonanza Banzai nagy koncert a Barbanegrában. Zsolt egyébként nemrég nálunk is vendégeskedett az 38 hajó fedélzetén. Ha lemaradtál a beszélgetésről, bármikor pótolhatod a Spotify vagy éppen SoundCloud csatornánkon. Na hát akkor jöjjön is, hallgassuk meg, hogy miért megunhatatlan ez az életérzés. Itt a Bonanza Banzai egyik örökzöldje a sok közül. A valami véget ért. A Petőfim.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszeme, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

éve megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt órákat együtt tölthettük, de érdemes egyébként a folytatásban is maradnod, mert Fekete Laci kollégám jön, és indul a hazai gitárok ezúttal Csiki Áronnal. Én nagyon szép hétvégét kívánok, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
3: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Hazai Gitárok, amiben ma este is egy különleges vendégem lesz. Ő a tehetséges gitáros, a Kata Flamingo frontembere Csíki Áron, ma is megéri tehát velünk tartani.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a hazai gitárok szól. Vendégem ma este a tehetséges gitáros, a Kata Flamingo. Frontembere Csíki Áron, köszöntelek a műsorban.
1: Én is köszöntelek téged és mindenkit.
0: Ami egy nyugodt hangod van, figyelj, jó estét kívánom mindenkinek. Na, még mielőtt itt megfejtjük a zenét, fejtsük meg a legelső meghatározó zenei élményedet. Mikor volt ez, emlékszel-e? Egy alkalom volt-e, vagy így szépen építkeztél gyerekként? Hogy nézett ez ki?
1: Szépen építkeztem, inkább azt mondanám, de egyébként pont tegnap jutott eszembe ezzel kapcsolatban egy sztori, ami nem a legelső élmény, de hogy szerintem mágikus az ember életében vannak olyan pillanatok, amikor így emlékszik arra, hogy ez egy ilyen fontos első dolog. És milyen első élmények, amilyen zene, az nekem ilyen zeneiskola, meg mit tudom én, így anyukám énekel, apukám meg így gitározik, meg nem tudom én, így éneklünk a kocsiban. Ezek ilyen elsők, viszont az megvan a fejemben, hogy mikor döntöttem el, hogy nekem önálló zenei ízlésem lesz.
0: Na, ami, ez!
1: Ami viszont egy ilyen weird moment szerintem, hogy ültünk a kocsiban, és még a Döllőn laktunk, vagy hát én is így tulajdonképpen ott nőttem fel, és megálltunk a Csíkos ABC előtt, Charlotte Gödöllő City, a tagok tudják, hogy miről beszélünk, és így megálltunk a dohányboltnál, és akkor apa így bement cigit venni, vagy nem tudom pontosan, és szólt a rádió egy, és akkor én így a nővéremmel mindig így rádió egyet hallgattunk, mert hogy így ez volt gyakorlatilag a zene ízlésem, hogy így ment így rádió egy, és ami ment, én azt így szerettem.
0: Azt ilyen, szeretted,
1: ilyen, nem tudom, ilyen David Guetta. És akkor átkapcsolt, anyukám átkapcsolta a rádiót, és akkor valami rock dolog ment, és egy AC/DC szám ment, nem emlékszem, hogy melyik AC/DC szám, de hogy mondták, amikor végre tett a dalnak, hogy ez volt az AC/DC, mit tudom, egy Thunderstruck, valami lényegtelen. És ilyen tökre megvan, hogy nekem ez egy ilyen tudatos pillanat, hogy úristen, ez egy ilyen zenekar, és hogy én ismerem ezt a zenekart így névről, és ezt lehet, hogy emberek így hallgatják, és vannak, akiknek ez így az identitásuk része, nyilván ezt akkor így nem tudom, ilyen 8 éves fejjel nem így fogtam fel.
0: Persze.
1: De hogy úgy voltam valahogy, én lehetnék ilyen rock hallgató ember, mert hogy az mi más, és hogy nem tudom, én akkor most nem David Guettát fogok hallgatni, és hazamentem, és a YouTube-ra, mert szerintem az már volt, igen, hogy a YouTube-ra is beírtam, hogy AC/DC, és akkor így elkezdtem AC/DC-t hallgatni, és teljesen anélkül, hogy most ez tetszik-e, vagy nem, hanem hogy így tudatosan, hogy akkor én most ilyen rockertag leszek, és utána így megszerettem. És így ez volt a sztori, hogy én onnantól kezdve rockeres lettem, és kerestem így az osztályban azokat az embereket, akik így szintén hallgatnak, és így találtam magamnak, és akkor onnantól kezdve úgy voltam valahogy, hogy jó, hát akkor én innentől kezdve ilyen rock hallgató ember vagyok. És ez nem tök érdekes, hogy ez egy ilyen tudatos dologként jött, vagy akkor, vagy nem tudom, ilyen identitáskeresés.
0: Abszolút.
1: Így a zene által. Ja. Ez egy ilyen fontos sztori, amit elmondani.
0: Igen, konkrétan ennyire pontosan még senki nem írta le a sztorit, hogy mikor volt ez. Említettél egy érdekes dolgot, hogy zeneiskola, erre még majd rátérünk, viszont ha már volt ez a szemnyitó AC/DC pillanat, David Guettán túltekintve, akkor amikor így elkezdtél tudatosan már zenét hallgatni, és hogy ezzel akarsz foglalkozni, milyen csapatok jöttek szembe, tehát hogy alakítottad ki így a kezdeti kis irányvonalat, milyen zenekarok, előadók?
1: Hát így az előbbi dolgokból kiindulva, nekem az AC/DC az első volt.
0: Sejtem, igen.
1: Meg így a Lux, meg nem tudom, tehát, hogy ott így azt láttam, hogy így piros gitár, és hogy a gitárnak is szarva van, és hogy nem tudom, hogy ez egy SG, de hogy ez így a legmenőbb dolog a földön.
0: Igen.
1: És aztán utána meg, nem tudom én, az srác, aki a Guba Bence barátom még így általános iskolából, nagyon puszírom, hogyha véletlenül ezt hallaná, ő mutatta nekem szerintem így a Guns N' Roses-t, és akkor egy idő után az volt, mert hogy ott milyen szólók vannak, meg
0: az
1: nem
0: biztos.
1: Tudom én. És aztán pedig úgy jött a, nem tudom én, a Led Zeppelin, meg a Doors, meg ezek, és akkor egy ideig így a rock vonalon voltam, utána meg így átmentem így a jazzbe, vagy utána azt kezdett el nagyon érdekelni, aztán meg ismertem Zsoltot, kedves zenésztársamat, és ő meg bevezetett mindenféle különböző dologba, onnantól kezdve a zene identitásom nagy részét ilyen különböző embereknek köszönhetem, akik megmutattak nekem dolgokat, és kevés, most már nyilván több dolgot találok magamtól, de így az első ilyen nagy lökések, azok mindig ilyen barátoktól voltak.
0: Hihetetlen. Na, és akkor zeneiskolára rátérünk mindjárt, hogy hogyan tanultál zenélni, viszont hol fogtál a kezedben először gitárt? Hogyha jól tudom, édesapádnak volt egy gitárja, azt hiszem, azt mondtad.
1: Így van, pontosan. Az volt, hogy nyaranként lejártunk Békés-Szentendrásra nyaralni, ilyen, nem tudom, én nagyszülőkkel, meg az én családom, meg így az unokatások, és apának volt egy ilyen klasszikus gitárja, amiről van valami jó sztori, hogy hogyan vette, azt elfelejtettem, de tudom, hogy valami ilyen filérekért szerezte valamikor, és itt tök jó hangszer egyébként máig megvan, és ők így azt csinálták, hogy este, amikor így a gyerekek, nem tudom én, már jól bekajáltak és fülöttek, és így mennek így jobbra-balra, akkor ők így egy kicsit így beitaloztak, és apának volt egy ilyen akkordos füzete, amiben benne voltak olyan dalok, mint a, nem tudom én, a Dédapám, meg a Júlia nem akar a földön járni, meg ilyen klasszikus magyar számok. És akkor kim volt egy ilyen akkordos füzet, és apa közben játszotta, és az egész család meg így énekelte ezeket a dalokat. És akkor néztem, hogy ez így a legmenőbb dolog a földön, hogy így apám gitározik. Úgyhogy egy nyáron gondoltam, hogy így, akkor most én is megtanulok gitározni, és akkor így, nem tudom, a kezembe vettem itt, ott egyébként Békés-Szentendrásen a gitárt, és akkor így elkezdtem játszogatni. Szóval akkor volt először, de akkor már úgy menőnek nézett ki egy ideje, szóval szerintem akkor már hallgattam így rockzenét, és tetszett, hogy így emberek így gitároznak, meg nem tudom én, és szerintem akkor volt, amikor először elkezdtem vele foglalkozni.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a

0: Petőfi Rádió.
1: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este a tehetséges gitáros, a Kataflamingó frontembere, Csiki Áron.
1: És akkor most vágjunk bele a profi zenei karrierbe. Elkezdtél zeneiskolában tanulni? Vagy volt egy kis autodidakta része is előtte akkor?
2: Szerintem elsős voltam, tehát szerintem 6 éves voltam, amikor a szüleim beirattak klasszikus zongorára, a zeneiskolába, Gödöllőn, Frederik Chopin zeneiskolába. Utáltam, mint ahogy egy gyerek utálja az, hogy benn kell lennie egy zongorázni akár, miközben a barátaik így játszanak így a...
1: Ismerős.
2: Így a parkban, meg ilyenek. Aztán nem tudom, egy ideig, tehát végülis elvégeztem így a 6 éves alapképzést, de így nem foglalkoztam igazából különösebben vele, meg nem annyira érdekelt. És egyik nyáron valamiért rájöttem, hogy én amúgy el tudok játszani dalokat zongorán, és mármint olyan dalokat, amik nem a Beethoven, meg a Chopin, meg ezek a dolgok voltak, hanem hogy rendesen, egyébként ez a Zöld a bíbor és a Fekete című dal volt, aminek így rájöttem, hogy én ezt így látom szedni az akkordjait, és én tudom, hogy mi egy akkordzongorám, mert addig úgy voltam vele, hogy ez tulajdonképpen ezek a billentyűk, ez egy ilyen, az én ilyen szenvedéstörténetem, hogy nekem ott kell ülnöm, és ez csak ennyiről szól. És aztán ezt így eljátszottam, és mondom, ez tök jó, akkor így szedjünk le új dalokat. És szerintem ezzel egy idejűleg vettem fel a gitárt, megkezdtem, amikor rájöttem, hogy én amúgy tulajdonképpen ezzel valamit csinálhatok is.
1: Amit
2: szeretek is, és közben pedig így tök jó érzés, hogy így én azt hallom, én azt tudom, hogy micsoda. És ez egy ilyen jó élmény volt.
1: Na most nem tudom, hát ez ebbe majd beavatsz te minket, hogy most kicsit ugrunk-e vagy nagyot, de ha jól tudom, a zenekar, a Kataflamingó, az már középiskolában alakult. És most itt nyilván átugrunk egy viszonylag nagy, hogy mondjam, időintervallumot, de ez nagyon érdekes, hogy te kitartottál emellett a zenekar mellett, és ez már ott összeálltatok, vagy megalakult, vagy barátokból.
2: Félig meddig azt mondanám, hogy Balázssal, a gitárosunkkal, Balázssal mi így jóba lettünk gimiben, és nekünk akkor ott a suliba volt egy ilyen, hát egy ilyen zenekar kezdeményezésünk, Striped Horses nevű fantasztikus zenekar.
1: A méltán híres.
2: Igen, a méltán híres. És azzal így játszottunk ilyen sulis rendezvény, már nem tudom pontosan, hogy volt, mert nem ez sem a volt sajnos. És akkor így a Balázs így megmaradt nekem, mint így barát, meg így egy jó gitáros, vagy nem tudom én, és aztán egy másik suliban folytattam, és ott pedig megismertem egy srácot, akinek meg a barátja volt Zsolt, a másik gitárosunk. És akkor én így miközben lógtam a Balázssal, és még gimnázium volt, akkor közben így elkezdtem a Zsolttal lógni, és a Zsolt meg egy teljesen más világból jött, ő nem ebből az ilyen Led Zeppelin dolgokból, hanem ő akkor egy ilyen jazzes arc volt. És akkor én ilyen végtelen szerelembe estem Zsolt ilyen intellektusával, meg azzal, ahogy így ahogy megfogja a hangszerét, nem tudom én, és akkor én így nagyon így csodáltam, hogy ez egy ilyen tök új világ. És egyszer, nem tudom én, szerintem érettségi évében, tehát én úgy emlékszem, hogy még gimnázium volt egyébként, és érettségi évében egy ilyen szuper remek este után a, nem emlékszem a helynek a nevére, valahogy a Markusovszki téren, így ültünk, és akkor így megbeszéltük, hogy jó, akkor így most már tényleg kéne zenekar, és hogy akkor csináljunk zenekart, és akkor kimentünk így a kocsmálé, és így megalapítottuk a zenekart, ez azt hiszem így 2017-ben volt, de akkor még egy másik dobossal voltunk.
1: Világos.
2: Szintén egy közös barátunk volt, Boti a jelenlegi dobosunk, ő meg 2019-ben jött, és igazából tulajdonképpen onnan datáljuk így azt, hogy így komolyabban vesszük a zenekart, mert azelőtt is próbáltunk, meg így jobbra-balra csináltunk dolgokat, de igazából Boti érkezésével nyerte el ezt a formáját a zenekar, meg onnantól kezdve vannak nagyon struktúráltan próbák, meg dalszerzések, meg nem tudom én ilyesmi, és Boti pedig a Balázsnak egy ismerőse volt, én nem tudom, hogy ők onnan ismerik egymást, és ő úgy került be. Én egyszer valamikor 10x évesen Balázssal és Botival jammeltem egyet, amit itt teljesen elfelejtettem út közben, és aztán később kérdezett, hogy jaj, ez az a csávó. Na mindegy, szóval hogy ilyen hektikusan kicsit, de végül is lehet azt mondani, hogy így gimnáziumban, igen. Csak én vagyok így a kapocs a két társaság között.
1: Tiszta sor.
2: A Balázs meg a Boti és a többiek között. Úgyhogy ilyen nem egy osztálytársak, sose voltunk egy osztálytársak, de hogy nagyon sokat lógtunk akkoriban, amúgy is, mint így barátok.
1: hogyan tudtátok összeegyeztetni a ma ismerős hangzást? Ugye mondtad, hogy itt volt, aki jazzvilágból jött, volt a Led Zeppelines vonal, ki tudja még milyen más vonal volt még. Hogyan jutottatok így konszenzusra?
2: Hát végtelen mennyiségű sztahanóista munkával, és rengeteg kidobott béna rosszul megírt dala. Rengeteg ideig gyakorlatilag ilyen teljesen fékevesztett örjöngés minden dal. Tehát 8 rész egy dalon belül, mindegyik másik metrikben van, meg nem tudom. Tehát nagyjából ez volt szerintem, hogy rengeteg kísérletezés, és rengeteg kidobott dal, és órák próbateremben ilyen volt időszak, amikor szombat-vasárnap próbáltunk, és így nem volt hétvégén, nem tudom, hogy másfél éven keresztül, és ilyen nagyon komolyan vettük már az elejétől kezdve, úgyhogy ja, de igen, amit most hallatnak az emberek, az nem is olyan rég csináltunk a Balázzsal, egyszer átjött hozzám, így este, így nem tudom, én rászabadultunk a régi drive-ra, amin így fel voltak töltve ilyen dalkezdemények, és tehát egyszerűen elmondhatod, de tényleg ilyen pandamónium, tehát hogy nagyon nehezen leírható dolgok, értetetlen ilyen dodekafóniák, meg ilyen hasonló, tehát ilyen teljesen elvetélhető, tehát egy csak meghaltunk a nevetéstől, és ezzel nevettünk, hogy vajon így akkor így azt hallgattuk, hogy ez a legjobb dolog a
1: felelőt. Ezt oda tettük.
2: Ja, ezt nagyon oda tettük, úgyhogy ja, mindegy, ez. Tehát szerintem ez egyébként olyan zenészeknél, akik így külön világban jönnek, azt szerintem tök természetes, meg oké, hogyha így nem tudom,
1: össze kell csiszolódni, szó szerint.
2: Ezeket a világokat.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este a tehetséges gitáros, a Kata Flamingo frontembere Csiki Áron. Gitáros műsorban vagyunk.
1: Aha.
0: Te sem érkeztél üres kézzel,
1: igen,
0: üres gitártokkal, hogy úgy mondjam. Annyit látok, hogy Fender.
1: Igen.
0: Na, mesélj róla, ki ő, mi ő.
1: Oké, ez már előbb a kedves kollégádnak említettem, a búcsúnak említettem, hogy az a helyzet, és ez egy nagy érkezésem lesz,
0: na,
1: hogy én nem vagyok gitáros igazából, és egyébként én gitározom a zenekarban egyszer-kétszer, de hogy meg általában basszusgitározom, de basszusgitáros sem vagyok nekem. Én inkább ilyen szintis billentyűs ember vagyok.
0: Óriási.
1: És pont ezért így megláttam a címet, mondom, hazai gitárok, mondom, Jézusom, mit tudok én erről beszélni, és az a helyzet, hogy ez nem is az én hangszerem, hanem ez egy kedves barátomnak a hangszere, aki kölcsön adta nekem, amerikai Fender Strato, és egy gyönyörű gitár.
0: Nagyon szép, igen.
1: Már jó régóta, csak hogyha pont így a nem tudom, így az AC/DC-vel kapcsolatban, hogy nekem az volt az első olyan dolog, hogy így ránéztem egy gitára, az a Heritage Cherian SG, ami az Angus Young-nak van, uh-huh, és így ránéztem, és mondom, hogy oh, úristen, ez így több önmagánál ér, ez nem csak egy hangszer, hanem valami. És hogy ezt mostanra, ezt a féle ilyen hangszergikerés, ezt én például teljesen elvesztettem. És nekem az van, hogy ez a gitár, meg az a gitár, ami nálam otthon van, meg az én szintim, meg a számítógép, meg mit tudom én, nekem ezek eszközök arra, hogy dalt írjak, én egy dalszerző ember.
0: Tehát, hogy most már nem lelkesedsz, értük a
1: helyre? Én nem úgy, azért lelkesedem, hogy egy jó hangszer van a kezemben, ami könnyű játszani, és azt érzem, hogy így, mint egy jó túracipő, hogy akkor nem kell az nézni, hogy feltöri a lábamat, nem tudom, de hogy tulajdonképpen felveszem a lábamra, és eljuttat oda, ahova mennem kell.
0: Világos.
1: Dalszerzés szempontjából én nagyon szeretek gitározni, és sokszor van a kezemben gitár, többször van az, hogy otthon elkezdek valami témán gondolkozni, és akkor nem tudom, mint egy hangszerelni, hogy tudom, hogy nem írhatom tele 8 szintivel, mert egyébként van 2 gitár a zenekarban, és emiatt sokszor van a kezemben a hangszer.
0: Világos.
1: Szóval semmilyen technikai információval nem tudok neked szolgálni a gitár kapcsán. Egyébként szerintem egy nagyon szép hangszer, és nagyon szeretem, és majd vissza kell adnom a Marcinak valamikor. Úgyhogy Marci, nagyon köszönöm szépen, hogy kölcsönadtad.
0: Én annyit látok, hogy elől a fehér, és ilyen sunburst, ez az átmenetes barna arany, mint egy őszi falevél, ott elől, nézd csak a fehér előlap mögött.
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: szép,
1: igen,
0: átmenet,
1: igen, nagyon szép, amúgy. Nagyon szép az átmenete.
0: Ahogy egy klasszikus rockgitárt én elképzelek, vagy elektromosat, ez az.
1: Arra teljesen elképesztő. Igen, ugyanezt gondolom róla én is. Ezen kívül én nem tudom, hogy hívják ezeket a
0: pick-upok.
1: Mármint azt tudom, hogy mi a pick-up, hanem hogy nem tudom, hogy szerintem ezek single coilok, de hogy az ilyen dolgokat, tehát hogy amikor az én kedves gitáros barátaim elkezdenek ilyenekről beszélni, hogy ez a féle P90, meg az a féle, meg hogy single coil, és akkor hát meg kell, és tudod, hogy a rózsafogólap, meg nem tudom én, és így én hallgatom, mondom, hogy Jászus, hogy úristen, hogy lehet erről ennyit beszélgetni, de közben, mint előbb a búcsú kapcsán a Pokémonokról, hogy én amúgy azt nagyon szeretem hallgatni, és nekem is vannak olyan dolgaim, hogy így geeked up valamivel kapcsolatban, és hogy így na, nem tudom, nagyon
0: lelkesedsz érte.
1: Úgyhogy, ja, én összességében így a dalszerzés iránt lelkesedek, és nekem ezek ilyen eszközök. Szóval, hogy én összességében azt gondolom, hogy jó, hogyha az embernek van egy jó hangszere, meg nyilván élő környezetben azért, nekem egy iszonyat Unreliable basszusgitárom van például, amivel eléggé kellemetlen élőbe koncertezni. Volt már, hogy meg kellett heggeszteni meg ilyenek.
0: Szegényként.
1: Ja, így koncert közben.
0: Figyelj, én egyébként imádom az őszinteségedet, és hogy elmondtad, hogy ez egy szép gitár, és kb. Ennyi. Én azt mondom, hogy kicsit szólaltassuk meg, rád bízom, hogy mit, milyen hosszan, és aztán visszatérünk a Kata Flamingo aktuális terveire, dolgaira.
1: Jó, akkor én szerintem egy Kata Flamingo számnak, ami most szerintem az egyetlen szám, amiben gitározom.
0: Figyelj!
1: Annak eljátszom az első 4 akkordját.
0: Tökéletes, mutasd meg!

0: egyike.
1: Amikor bejöttél, én mikrofonon kívül is mondtam, amikor még csak így hangolgattál, hogy mondom én erre, marha jó. Nagyon szép a hangzás, nagyon kis letisztult, békés.
0: Igen, mindezek mellett még az is jutott eszembe, hogy elém rakták ezt az erősítőt, én egyébként ezt sem értek. Szóval nagyon, én analfabéta vagyok egy kicsit. Ilyen
1: óriási! Ez eddig a legőszintébb műsor.
0: És így elém raktak egy ilyen megveszekedett marzsa erősítőt, és mondja, így a kollégád mondja, hogy ezt így hagyom, hogy beállítsd, és ha itt lett a Zsolt és Balázs itt lenne, ők így rögtek volna, hogy így hagyom, mondom, oké, kicsit feltekerem a prezenszet, mondom, hogy adok rá egy kis gain, de nagyjából ennyi, és nagyon örülök, hogy clean soundom volt, mert én, de lehet, hogy azért, mert soha életemben nem hajtottam ki igazán erősítőt, de én nagyon szeretem az ilyen soft dolgokat.
1: Abszolút,
0: nagyon. És szerintem nyilván annyit tudok a gitárokról azért, hogy sokrétű hangszer, és nagyon sok mindenhez lehet használni, és az ilyen, nem tudom én, kicsit clean, de egyébként ilyen jó prezenszel rendelkező gitárok között, gitárfajták között nekem abszolút a kedvencem a Stratocaster, szóval én nagyon szerintem, ha így egy ilyen nagyon versatile hangszert lehet választani az embernek, amivel kb. Mindent el lehet játszani, akkor én a Stratocastereket nagyon tudom ajánlani. Nyilván majd itt, amikor megyek haza, én majd láncra leszek verve, hogy jó, de ez el kell mondani, hogy milyen pick-up, meg milyen dolog van benne, de én szerintem, nem tudom, én csak így a vibe-ja a gitárnak nekem azt adja, hogy valamilyen lighty dolgot játsz rajta.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most a hazai gitárokat hallgatod. Vendégem ma este még pár percre a tehetséges gitáros, a Kataflamingo frontembere, Csiki Áron. Mesélj egy kicsit, hogy még a nyárra mikkel készültök, vagy akár ha őszre már vannak bekuckózós, dalszerzős tervek, azokba is belemehetsz.
1: Hát a nyáron még így a fontosabb koncerteink között lesz egy augusztus 18-án játszunk egy koncertet a Magyar Zeneházában, ami ingyenes lesz, a külső részen játszunk, és oda mindenkit nagyon szeretettel várunk. Ez egy kicsit ilyen speckóbb dologra akarjuk, megpróbálunk leporolni pár olyan számot, amit nem annyira szoktunk játszani. És ezen kívül a nyáron még terve van az, hogy mi szoktunk ilyen, mint meg annyi zenekar, mint megtudtam, ilyen dalszerzős táborokat csinálni. Ezt régen úgy csináltuk, hogy így elmentünk vidékre, most már, hogy azért más az életünk, Botti már apuka, meg mit tudom én, mindenkinek vannak dolgai. Így ezt a próbateremben ejtjük most meg, de hogy nagyon szeretnénk
0: egy dedikált időszakot ennek szánni.
1: Hát az biztos, hogy nagyon szeretnénk még ebben az évben kiadni egy dalt, de nem tudok pontosan még részleteket mondani, mert nagy részek hiányoznak ezekből a dalokból, azért megyünk, ez egy ilyen 4-5 napos ilyen intenzív dolog lesz, és az alatt megpróbálunk mindent feldemózni, aztán meg stúdió, meg felvenni, meg nem tudom én. Mostanság az

0: a gitározást. Most értem, hogy itt nyilván a beszélgetésben az, hogy most ez az ilyen gitárfajták és dolgok, és hogy ezzel annyira nem vagyok képben, de nekem az, hogy például van egy hangszer, amit én dalszerzőként apostrofálom magamat, és én nekem az, hogy van egy hangszer, amit el tudok vinni magammal, szóval amennyire szeretem a zongorát, abban nyilván benne van az, hogy így vagy van a helyen zongora, vagy nincsen.
1: Vagy egy dobot.
0: Vagy egy dobot, ja. Igen. És ez egy nagyon portable hangszer, és bárhol elő lehet szedni, és ezen kívül rengeteg mindenre jó, nagyon könnyű vele kísérni, szuper közös énekléseket lehet vele megtámogatni, ahogy a gyerekkori élményeim is hozzák. Ezen kívül pedig szerintem van egy ilyen, most egy kicsit így esztétizálni fogok, de van egy ilyen rejtélyes geometriája szerintem ennek a hangszernek, az, hogy ilyen két tengelyesen működik, és hogy én azt gondolom, hogy szerintem azok az emberek, akik mondjuk már zongoráznak például, hogyha van egy fajta ilyen zenei előképzettsége egy valakinek, de akkor is, hogyha nincsen. Hogyha azt akarjátok, hogy valami így megcsavarja az agyatokat, így évek múltán is, akkor szerintem az ember felszed egy gitárt, és így egy, hogy így mind a két kész koordinációja az egy teljesen másféle módon működik, mint például a billentyűnél szerintem, de hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas hangszer, és alapvetően nagyon sok mindent meg lehet vele csinálni, és én nagyon-nagyon-nagyon támogatnék mindenkit. Egyébként bármilyen hangszer megtanulására nyilván szerintem a gitár az jó, mert alapvetően olcsó a belépési küszöb is, tehát egész olcsón tud az ember jó gitárokat szerezni, és még egy nem jó gitárral is nagyon sokáig el lehet menni, és rengeteg örömet lehet szerezni, tud szerezni az ember magának és másoknak vele. Nagyon támogatok mindenkit, hogy szerezzen be egy gitárt, lehet, hogy nem kell, hogy az legyen rajta egyébként, hogy Fender, vagy nem kell rajta, hogy az legyen, hogy mit tudom én, Gibson, vagy az, hogy Martin, vagy nem tudom én, amilyen gitárt tud szerezni, illetve még egy dolgot ezzel kapcsolatban, ami szintén egy élményszerű helyzet, hogy ugye én, mivel klasszikus gitáron kezdtem, vagy apámnak az volt, és aztán valamelyik, nem tudom, hanyadik születésnapom, szerintem ilyen 12. születésnapom lehetett, kaptam egy elektromos gitárt, egy erősítővel, ez egy ilyen stack elektromos gitár, tudod, ez ilyen legkezdőbb, legalapabb dolog, és egy kis ilyen Behringer, az úgy hívtuk, hogy a Bestia. Így hívtuk a srácokkal. Szerintem az az élmény, amikor az ember először bedugja az elektromos gitárt, felcsavarja, és így lefog rajta valamit, az egyszerű, hogy mondjam, az megmagyarázhatatlan.
1: Ja, tehát ja.
0: Az egy ilyen once in a lifetime moment, és nagyon szeretném, hogy akik megtehetik maguknak, vagy akinek van egy haverja, aki szívesen odaadja a gitárját egy pillanatra neki, hogy csak így szólaltassa meg, hogy az az élmény, az szerintem minden gitárosnak, amikor először így lefog valamit egy elektromos gitáron, vagy csak rendesen kitekeri, kitorzítja, és egy hangot, vagy bebendel egyet, szerintem így megelevenedik az emberben az valaha volt összes rockzenésznek így a lelke, aki gitározott, és így nem tudom, én felbugyok belőle, azt szerintem egy fantasztikus élmény, és ez nagyon kevés szer van olyan élmény. Kicsit olyan, mint amikor így egyszerű az először egy ilyen gyors kocsiban, és valaki így igazán rágyorsít, hogy így Jézus, hogyha úristen, ez így benne van a mi világunknak a szövetébe, és azt szerintem ezt nagyon könnyen meg lehet élni egy elektromos gitárral. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy gitározzatok mindenkinek, és puszi.
1: Figyelj, ez a tökéletes végszó, úristen, még annyi mindenről tudnék veled beszélgetni, de most pontot teszünk. Áron, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további sok sikert neked, csapatnak, minden kis gitárosnak, aki ezután elkezd gitározni, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Az elmúlt egy órában a Kata Flamingo frontemberével, Csiki Áronnal beszélgettem zenéről, életről és persze az aktuális tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Hazai Gitárok, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a Kataflamingo frontemberével, Csiki Áronnal beszélgettem a zenéről, életről és az aktuális tervekről. A jövő héten ismét lesz majd hazai gitárok itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Ma az erdőtüzekről, azok kialakulásának valószínűségéről és okairól fogunk beszélgetni, és azt is megtudjuk, hogy mire érdemes figyelni, hogy minimalizáljuk a kockázatokat. Vendégem pedig Mancinger Melinda, a Corvinus Egyetem kutatója, aki munkatársaival egy olyan modellt alkotott, mely segít előre jelezni a vegetáció tüzek kockázatát. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ahogy a felvezetőben már mondtam, készítettetek egy tanulmányt, amely a Kárpátok térségét vizsgálja, és különféle módszerekkel becslést ad egy-egy területre vonatkozóan a tüzek kitörésének kockázatáról, vagy kockázatára. Ez egyébként azt jelenti, hogy meg tudjátok mondani, hogy hol lesznek tüzek?
3: Igen és nem is. Két oldalról kell megvizsgálnunk. Egyrészt a modellünk terméke egy tűzérzékenységi vagy tűzhajlamossági térkép, amely meg tudja mutatni nekünk, hogy milyen valószínűséggel hol találhatóak a tüzek. Viszont nem tudjuk megmondani azt, hogy mikor és mely település közelében és melyik részén fog tűz kialakulni, tehát erre még további vizsgálatok szükségesek.
2: Tehát a pontos időpontot nem tudjátok, de azt azért meg tudjátok mondani, hogy azért jó eséllyel ezen területen inkább várható tűz, mint mondjuk egy másikon.
3: Igen.
2: És ezeket a kockázatokat milyen módon tudtátok meghatározni?
3: Műholdas adatokat használtunk a NASA-tól, 2010 és 2020 közötti műholdas felvételeket céloztunk meg. Ezek vegetáció tüzeket regisztráltak, és itt főképp nagy megbízhatóságú vegetáció tüzeket vizsgáltunk, a Kárpátok 7 országát illetően, és ezekhez a pontokhoz hozzárendeltünk különböző tényezőket, itt például gondolok klimatikus tényezőkre, vegetációs, egyéb földrajzi jellemzőkre. Ezzel párhuzamosan nem tüzes pontokat is azonosítottunk. Ennek az a lényege, hogy megnézzük azt, hogy hol nem fordultak elő tüzek, és így össze tudtuk hasonlítani, a modellnek be tudtuk táplálni a tüzes és nem tüzes pontokat, és ezáltal úgymond megtanítottuk ezt a gépi tanuló modellt arra, hogy felismerje, mikor hol várható tűz és hol nem várható tűz.
2: Tehát akkor tulajdonképpen ez a modell ezek alapján, az adatok alapján képes ezt meghatározni.
3: Megtanulni, igen.
2: És mit érdemes tudni erről a modellről? Ez egy ilyen mesterséges intelligencia alapú modell, ugye, amiről mostanság nagyon sokat hallani, vagy más módon működik?
3: Ez egy gépi tanuló modell, több modellt vizsgáltunk és próbáltunk ki, és a legjobbat használtuk a további vizsgálatokra. A gépi tanulás az a mesterséges intelligencia egy részterülete, és ez egy sokkal fókuszáltabb terület. Itt annyit csinálunk lényegében, nagyon egyszerűen elmondva, hogy úgymond megtanítjuk a modellt, mutatunk nagyon sok példát neki, és ezáltal ő megtanulhatja azokat az összefüggéseket, vagy mintázatokat, amit mi lehet emberi szemmel első körben nem látunk, vagy nem veszünk észre. Tehát ez a fő célja ennek a modellnek.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk egy más régiót vizsgálunk, akkor ugyanezt a modellt használva, ugyanilyen térképeket, ugyanilyen tűz valószínűségeket tudunk meghatározni?
3: Igen, nem ez az egyedüli előrejelző modell, tehát hogyha valaki egy picit utána néz, utána keres, akkor láthatja, hogy már számos ilyen modell létezik. A Kárpátokra tudtommal ez az egyedüli jelenleg, ezért is építettük közösen ezt a modellt. Általában hasonló tényezőket vesznek figyelembe a kutatók, tehát klimatikus, vegetációs és egyéb tényezőket vesznek alapul, és ezek segítségével próbálják a térképeket, a tűzvalószínűségi térképeket meghatározni.
2: Ezek a tényezők nagyon érdekelnek, de még mielőtt erről beszélnénk, ugye azt mondtad, hogy 2010 és 2020 közötti felvételeket néztetek meg, ilyen műholdképek alapján készítettétek el a modellt, és hát pont ugye az elmúlt bő másfél évtizedben lett egyre inkább kézzelfogható és testközelből érezhető a klímaváltozás hatása, és hogy az merült fel bennem, hogy amikor ilyen gyorsak a környezeti változások, akkor ezek a múltbéli adatok mennyire alkalmasak a várható tüzek előrejelzésére?
3: Ez egy nagyon szuper kérdés, és nagyon nehéz is rá válaszolni, mert ahogyan említettem, ezek a gépi tanuló algoritmusok csak a múlt alapján mintázatokat tanulnak. Tehát, hogyha például vesszük az elmúlt években ezeket a nagy aszályos időszakokat, vagy hőhullámokat, akkor természetesen ez az információ nem lesz beleépítve ezekbe a modellekbe, tehát nő a modell bizonytalansága a jövőt illetően. Viszont, ahogy említettem, mintázatokat tanul ez a gépi tanuló algoritmus, és a mintázatok alapján próbál összefüggéseket alkotni. Tehát a fő összefüggések azok megmaradnak a múltból. Csak a bizonytalanság fog egy picit növekedni, amire természetesen vannak már kezdetleges módszerek vagy megoldások, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy azok a változók, amiket figyelembe vettetek, ezek olyan állandó dolgok, amiket egy-egy ilyen kisebb esemény, mint mondjuk egy hőhullám, vagy egy aszály, egy szárazság, nem befolyásol annyira, vagy nem módosítja annyira a körülményeket, hogy ez lényegesen megváltoztatná a kimenetet. Tehát, ahogy mondod, a bizonytalanságot növelheti, de egyébként a modellt nem fogja felborítani.
3: Igen, meg nagyon fontos hozzátenni, hogy ezek nem statikus modellek, tehát nem az a cél, hogy megépítsük ezt a modellt, és boldogan éljünk tovább nélkülük, hanem folyamatosan fejleszteni kell. Tehát, hogy itt most 2010 és 20-as adatokról beszélünk, de a validálásához a modellnek használtunk 2021 és 25-ös adatokat is, és ezzel úgymond teszteltük a hatékonyságát ennek a modellnek. Tehát például azok a területek, ahol a modell elsősorban magasabb tűzérzékenységet mutatott, és a 2021-25-ös időszakban tűz keletkezett ott ötször volt nagyobb a valószínűsége annak, hogy ott tűz lesz a nem tűzes területekkel szemben. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy a mintázatokat nagyon jól megtanulta, és ezek kevésbé változnak az idő során, mint mondjuk a nagyobb kilengésű hőhullámok, vagy az aszályos időszakok.
2: De akkor mondhatjuk, hogy a modell az működött.
3: Az alapvetően. Működött alapvetően, igen.
2: Ugye talán mondtad is, hogy 27 változót használtatok a modellnél. Mondasz néhány példát, hogy ezt így érthetőbb legyen?
3: Igen. Négy főcsoportba soroltuk ezeket a változókat. Általában a szakirodalom is ezzel a négy főcsoporttal megy. Első körben a klimatikus változókat vettük sorba, tehát hőmérsékletre kell gondolni, csapadékmennyiségre, minimum-maximum értékeket vizsgáltunk. Mindenféle időszakból, tehát itt napi értékek, havi értékek, éves átlagokat néztünk, nagyon sokféle klimatikus változó jött szóba. Azután mentünk a vegetációs mutatók felé, tehát itt erdőborítottságot vizsgáltunk, valamint műholdas adatok alapján meghatározható vegetációs, úgynevezett vegetációs indexeket vettünk sorban. Utána a földrajzi tényezőket vettük sorba, tehát tengerszint feletti magasságot, lejtőt, tájolás és egyéb ilyen paramétereket, és a legvégén, mint nagyon fontos tényező csoport, a szocioökonómiai, vagy ember által okozott, vagy emberrel kapcsolatos tényezőket, tehát például a vonat, autó és egyéb infrastruktúrák közelségét, népsűrűséget, munkanélküliségi rátát, mezőgazdasági területek sűrűségét.
2: Wow, tehát, hogy még a munkanélküliségi ráta is befolyásolhatja egy környéken az erdőtüzek, vagy vegetációtüzek kialakulását.
3: Ez elég gyenge változó volt egyébként, tehát, hogyha a globális eredményeket nézzük, akkor pont ez volt az egyik leggyengébb tényező, de ennek bizonyos okai vannak, tehát, hogy nagyon sok különböző forrásból kellett egységesíteni ezt az adat típust, és szerintem ennek is köszönhető, hogy gyengébb eredményt kaptunk.
2: És a változók közül melyik volt az, ami viszont a legerősebb, vagy a legjobban befolyásolta a tűzkockázatokat?
3: Minden, ami az emberi tevékenységgel összefügg, tehát globális képet nézve, tehát a teljes Kárpátok területét nézve, a mezőgazdasági területek sűrűsége az, ami nagyon meghatározó volt, a lakott területekhez való közelség, és a vegetációs index vagy mutató is egy elég meghatározó tényező volt.
2: No, hát akkor elég sok mindent megtudtunk erről a modellről, viszont a folytatásban beszélünk majd az eredményeiről, mert hogy ugye meg tudtátok határozni, hogy melyik a legkockázatosabb területek, és ezek között magyarországi területek is szerepelnek, úgyhogy erről fogunk beszélni a folytatásban, maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Sambor vagyok. A mai vendégem Mancinger Melinda, a Corvinus Egyetem kutatója, és ugye a tűz előrejelzésről beszélünk, mert hogy Melinda és munkatársai készítettek egy olyan számítógépes modellt, amely képes előrejelezni a tűz kockázatokat. Ugye most már tudjuk, hogy nem azt, hogy hol és mikor lesz tűz, hanem azt, hogy hol van nagy esélye annak, hogy vegetáció tűz keletkezik, és hát ugye a Kárpátok térségét vizsgáltátok a kutatásotokban, de hát ugye amikor erdőtűzről, vegetációtűzről beszélünk, akkor jellemzően főleg nyaranta, elsősorban a mediterrán vidékekről hallunk, vagy a forró égövről, hogy ott alakulnak ki ilyen tüzek, és ti a Kárpátok régióját vizsgáltátok. Ez a terület egyébként mennyire fenyegetett, akár mondjuk az említett mediterrán vidékekhez képest?
3: Igen, megnézzük a híradásokat, egyértelműen a mediterrán régió szerepel az erdőtüzek vizsgálatánál. Elég csak most belenézni a hírekbe, és egyből Portugáliának az északi részét látjuk, hogy ott próbálják eloltani, vagy legalábbis féken tartani a tüzet. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nálunk nincsen ilyen veszélyeztetettség, és egyébként számos klímával foglalkozó tanulmány már jelezte és jelzi, hogy igenis egyre nagyobb probléma a vegetációtűz, vagy az erdőtűz a közép- és kelet-európai régióban is, és így a Kárpátok régiójában, vagy hegyvidékén is.
2: És ahol vizsgálódtatok, ugye a Kárpátok területén ez 7 ország volt, ahogy mondtad is, ott hol a legnagyobb a tűzveszély, és miért?
3: Tűzveszélyes pontokat azonosítottunk főképp Nyugat-Ukrajnában, tehát Lviv és Csernivszki régió területén, valamint a román Kárpátok déli, délkereti peremvidékén, és például tűzfolyósókat is azonosítottunk. Ezeket a tűzfolyósókat úgy érdemes elképzelni, hogy két országon átnyúló tűzveszélyeztetettséget vettünk alapul, ami ugye magas tűzveszélyeztetettséget jelent. Tehát például a lengyel-ukrán, román-szerb és a magyar-szlovák határon is. Ez a fő három tűzfolyósó, amit vizsgáltunk.
2: És ezek a tűzfolyósok akkor úgy működnek, hogy bármelyik pontján is alakul ki ennek a folyosónak a vegetáció tűz, onnan könnyedén tovább tud terjedni, tehát ez jelenti a tűzfolyosó?
3: Igen.
2: És akkor gondolom, ilyenkor valamiféle nemzetközi együttműködés is szükséges lehet ugye ezeknek a tüzeknek, vagy ezek kockázatának a csökkentésére, hiszen több országot érintenek ezek a tűzfolyosok.
3: Igen, mindenképpen szükség lenne együttműködésre. Az Európai Unió részéről már vannak kezdeményezések, de ez főképp a mediterrán régióra szorítkozik értelemszerűen. Ott a nyári időszakban azért, ha csak Portugáliát, Spanyolországot, Olaszországot nézzük, itt mind olyan régiók és olyan országok, amelyek sokkal jobban érintettek jelenleg a tüzek oltásában, de természetesen el kell gondolkodnunk más együttműködési formákban is, tehát például a Kárpátok esetében 7 országról beszélünk, 7 ország együttműködését kellene valahogy elősegíteni.
2: Én nem is olyan régen olvastam, talán az említett portugál tűz kapcsán, hogy más országokból, Svédországból, Ciprusról érkeztek oda tűzoltó repülőgépek. Ilyen jellegű együttműködés kell érteni ez alatt, vagy itt azért valami mást is?
3: Igen, főképp az infrastruktúrára koncentrálódik ez az együttműködés, de közös tervezés, vagy monitoring rendszerek, megfigyelési rendszerek kiépítése, vagy információ megosztás, ez mind az a terület, amin lehet javítani a jövőben.
2: És hát kell is, gondolom.
3: És kell is.
2: És ugye a tanulmányban a vizsgált területek között 3 magyar megye is található, 3 magyar megye is szerepel. Mit érdemes tudni ezekről a területekről, ezekről a megyékről, illetve ezek tűzkockázati értékéről, vagy értékeléséről?
3: Igen, a vizsgálatunkban Borsodabói-Zemplén, Heves és Nógrád megyét vettük a Kárpátok hegyvidéki vonulatához, és az eredményeinkből az látszik, hogy Borsodabói-Zemplén megye a legveszélyeztetettebb, ennek a megyének van a legnagyobb medián tűzveszélyeztetettségi értéke a 3 magyar megye közül. Ez nem jelenti azt, hogy minden terület a megyében magas tűzveszélyeztetettséggel bír, hanem vannak olyan területek, itt egy négyzetkilométeres területre kell gondolni elsősorban, ahol magas tűzveszélyeztetettséget állapítottunk meg. Ilyenek elsősorban a hegyvidéki peremterületek, az alacsonyabban fekvő területek, és azok a területek, amelyek közelesnek az emberi tevékenységhez, vagy az épület kerületekhez. Ha megnézzük a 7 ország eredményeit, akkor látható, hogy a 3 magyar megyéből 2 egészen elől végzett a listában. Itt Borsodaba Új-Zemplénre és Heves megyére gondolok.
2: A tanulmányon egy konkrét 2020-as tűzesetet is vizsgáltatok, ami Heves megyében történt. Egészen pontosan ott mi zajlott, mit lehet tudni erről a tűzről, illetve hogyan igazolta a gépi modelleteket ez a tűzeset?
3: Igen, megnéztünk pár tűzesetet, és ez a Heves megyei példa is Bekölce közeléből származik. 2020. április 22-én történt ez a tűzeset, és a tűzoltók 6 órán keresztül oltották a tüzet, és körülbelül 60 hektárnyi terület égett le. Ez nem igazolja a modellt, viszont nagyon jó példa volt arra, hogy bemutassuk, hogyan kell értelmezni a modell becsléseit. Tehát például ez az időszak jellemző volt, vagy erre az időszakra jellemző volt a szárazság, a kevés csapadék mennyiség, ez egy tavaszi tűzről beszélünk, és a modellből is nagyon szépen látszódott az, hogy a csapadék mennyiség csökkenése az a modellt afelé billentette, hogy úgy kezelje, mint egy tűzesetet. Még mondjuk a vegetációs index, vagy a átlagos évi középhőmérséklet az pont a másik oldalra billentette ezt a mérleget. Tehát, hogy nagyon jól látszódott, melyik az a fő tényező, jelen esetben a csapadék mennyiség hiánya, ami segített a modellnek eldönteni a végső becslést.
2: És ezt eredetleg egy ilyen tűzpontként azonosítottátok ezt a területet, ahol kitört a tűz?
3: Aha. Igen, igen. Tehát ebből a példából is jól látszik, hogy nem kizárólag csak egy változó az, ami jelen esetben meghatározza a tűz keletkezését, hanem több egymásra hatással levő tényezők sorozata az, ami tüzet okoz, és ez az eset jól szemléltette, hogy hogyan dönt a modell, az már más kérdés, hogy hogyan interpretáljuk ezt. Szóval önmagában visszatérve a kérdésre, önmagában nem igazolja magát a modellt, mert azt a későbbi adatokon láttuk igazából, tehát a 2021-25-ös adatokon való validálása a modellnek az volt igazán a meghatározó, és abból lehet pontosabb következtetéseket mondani, hogy mennyire jó ez a modell.
2: Hát akkor a folytatásban még egy kicsit itt maradunk, és beszélünk ezekről a tényezőkről, és megnézzük, hogy pontosan milyen okok állhatnak az erdőtüzek mögött, meg úgy általában mit érdemes tudni az erdő és vegetáció tüzekről, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Ez a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Mancinger Melinda, a Corvinus Egyetem kutatója, és az erdő, illetve vegetáció tüzekről, illetve ezek kockázatáról beszélünk, mert hogy Melinda és kutatótársai létrehoztak egy olyan számítógépes modellt, amely segít előre jelezni a tűz kockázatokat. Tehát nem azt mondják meg, hogy konkrétan hol lesz tűz, de azt meg tudják mondani, hogy hol következik be nagyobb eséllyel vegetáció vagy erdőtűz, és ugye a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy most majd megnézzük, hogy milyen okok állhatnak, vagy melyek a legfontosabb okok a vegetáció és erdőtüzek mögött.
3: Tűz kialakulásához három fő dolog szükséges: éghető anyag, gyújtó forrás és megfelelően száraz körülmények. Az éghető anyag ebben az esetben, vagy hát a Kárpát-medencét vizsgálva, lényegében széles skálán mozog. Tehát itt a nádasoktól kezdve cserjéseken át, tarlón, mindenféle erdőtípuson keresztül bármi szóba jöhet. Ezt felerősíti, vagy a tűz kialakulását elősegíti ugye a megfelelően száraz körülmény. Tehát amit manapság is tapasztalunk, hosszú hőhullámok, kevés csapadék, vagy hát eléggé változó csapadékmennyiség, alacsony páratartalom, ez mind ahhoz járul hozzá, hogy elősegítse a tüzeteket. És ha pedig a gyújtópontokat vizsgáljuk, akkor pedig Európában látszik az a tendencia, hogy emberi tevékenységre vezethető vissza a tűz, nem pedig természetes gyújtópontokra, mint mondjuk a villámlás. Ebből is látszik, hogy a modell összhangban van az európai trendekkel, ilyen értelemben, hiszen az emberi tevékenységeket előtérbe helyező tényezők voltak a legmeghatározóbbak.
2: Tehát, hogy akkor, amikor a legfontosabb okokat keressük a vegetáció tüzek hátterében, akkor azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb ok, vagy ami a legnagyobb súlya lesik alatba, az bizony az embernek a jelenléte, illetve az ember tevékenysége.
3: Igen, és a modellből is jól látszik, hogy a mezőgazdasági területek közelsége, vagy sűrűsége, a népsűrűség, az épületekhez való közelség, ez mind a felé mutatott, hogy az ember egy fontos tényező ebben.
2: Hát akkor szerintem ez azt is jelenti, hogy ha vegetáció tüzek kockázatát, illetve előfordulását csökkenteni szeretnénk, akkor elsősorban a saját házunk táján kell sepregetni, tehát hogy elsősorban az embernek kell valamin változtatnia, és erről majd beszélni is fogunk, de még mielőtt ezzel foglalkoznánk, ugye a klímaváltozás már szóba került. Az adatok kapcsán, hogy a 2010 és 2020 közötti adatokat használtatok a modell felállításához, és ugye ott megállapítottuk, hogy igazából gyors környezeti változások nem befolyásolják a modellt, vagy nem olyan mértékben, hogy az problémát jelentsen, viszont egyébként a vegetáció tüzek vizsgálatánál egyébként a klímaváltozásnak, illetve annak hatásainak milyen szerepe van, tehát hogy megnövekedett-e mondjuk az elmúlt néhány évtizedben a vegetáció tüzek kockázata Európában, vagy mondjuk közelebbre akár Magyarországon a klímaváltozás hatásai nyomán.
3: Igen, a mediterrán régióban egyértelműen látszik ez a növekvő tendencia, azonban a klímaváltozás személy szerint úgy gondolom, hogy csak egy táptalajt fog nyújtani a további tűz kialakulásának, tehát nem feltétlenül okozati összefüggést azonosítanék, bár vannak ilyen klímatanulmányok, vagy ehhez kapcsolódó klímatanulmányok, viszont kiemelném az emberi tevékenység fontosságát, tehát még mindig mi vagyunk a hátterében ezeknek a tüzeknek, és hogyha egy picit a megelőzésre fókuszálunk, vagy egy picit tudatosabban tervezzük a mindennapjainkat, akkor ezek nagy része megelőzhető lenne. Tehát úgy foglalnám össze, hogy a klímaváltozás igen táptalaja elősegíti, de mi okozzuk ezeket a tüzeket.
2: De akkor ezt végül is úgy is értelmezhetjük, hogy az a fajta magatartás, amit mondjuk a természetben tanúsítottunk 50 évvel ezelőtt, az ma már sokkal inkább problémás lehet, tehát mondjuk gondolok itt mondjuk egy tábortűzrakására.
3: Igen, egyértelműen.
2: Visszatérve a tanulmányra, ugye a műholdas adatoknál egy úgynevezett NDVI indexet is néztetek. Nem tudom, hogy jól mondtam-e egyáltalán a nevét. Ez mit jelent, és mi következik belőle, vagy mit lehet belőle megállapítani?
3: Igen, használtunk ilyen vegetációs indexet, vagy vegetációs mutatót. Ezt én NDVI-nak szoktam ejteni, csak úgy az angol rövidítésből származó kiejtést használjam. Ez magyarul normalizált vegetációs indexet jelent. Lényegében itt a növények fotoszintetizáló erejét is vizsgáljuk. Vörös és infravörös sugárzásból számítjuk ki ezt az indexet, ezt a mutatót, és lényegében megmutatja nekünk, hogy a vegetáció mennyire egészséges az adott területen.
2: Tehát a növények egészségi állapotát tudjátok ezzel megállapítani, és akkor ez azt is jelenti, hogy összefüggés lehet egy területen lévő növényeknek az egészségi állapota és az ott jelenlévő tűzkockázat között?
3: Igen, a modell becsléseiből is nagyon jól látszódott az, hogy egy magas NDVI értékkel rendelkező területnél a modell kevésbé prediktál tűz veszélyességet, még mondjuk egy alacsonyabb NDVI értéknél, és hogyha mondjuk ezt az alacsonyabb NDVI értéket kombináljuk más tényezővel, akkor pedig nagyobb tűzérzékenységet lát. látunk. Természetesen ezt az indexet nagyon óvatosan kell kezelni, és helyén kell kezelni, mert például befolyásolhatja számos tényező, például a repcevirágzás idején egy alacsonyabb NDVI értéket fogunk kapni. Ebből nem következik egyértelműen, hogy ott nagyobb tűzveszély lenne.
2: Hát illetve ugye 27 tényezőt néztetek összességében, tehát hogy egyet kiragadni mindközül nyilván nem adna jó eredményeket, viszont még az merült fel bennem, hogy azok a tényezők vagy változók, amiket a Kárpátoknál figyelembe vettetek, hogyha a világ más részeit tekintjük, akkor ezeknek az egyes tényezőknek vagy változóknak a kockázati értéke az hasonló lehet? Tehát magyarul, hogyha ugyanezt a modellt vetítjük a világ más részein, akkor ugyanígy alkalmas arra, hogy megjósolja a vegetáció tüzek kockázatát?
3: Bizonyos módosításokkal igen. Említettem korábban, hogy 4 fő tényező csoportot azonosítottunk, klimatikus, vegetációs, földrajzi és egyéb emberi tevékenységgel kapcsolatos tényezőket. Említettem azt is, hogy kutatók más-más ökoszisztémában vagy éghajlati övben hasonló tényezőket vizsgálnak, azonban nem lehet kiragadni egy használt modellt egyik területről a másikra, mert teljesen más vegetációval találkozunk az új régióban, és újra kell tanítani, újra kell futtatni a teljes modellt ahhoz, hogy ott használható lehessen.
2: Tehát akkor ezeket a vizsgálatokat egyébként mindenhol külön el kell végezni. És egyébként tudtok olyanról, vagy tudsz olyanról, hogy vannak ilyen vizsgálatok, tehát más is foglalkozik ezekkel a tűzkockázat előrejelzési modellekkel?
3: Általában hatalmas munka megépíteni egy ilyen modellt is. Vannak rá kezdeményezések, hogy ezek a modellek úgynevezett transferábilis modellek legyenek, tehát hogy átültethető legyen egyik éghajlati övről a másikra, de ez még nagyon gyerekcipőben jár.
2: Ugye úgy vezettem fel az adást, hogy erdő és vegetáció tüzeket vizsgáltok, viszont ha jól gondolom, akkor nem volt teljesen helyes a kérdésem, mert hogy az erdő és vegetáció tűz nem feltétlenül választható el egymástól.
3: Meg kell különböztetnünk erdő és vegetációs tüzeket, ez két külön fogalmi kategória. Erdőtüzek alatt az erdős területeken lévő tüzeket értjük, ezen területeken létrejövő tüzek kialakulását értjük. Ilyen tüzeket látunk főképp Kaliforniában vagy az ausztrál területeken. Mi jelen esetben ebben a tanulmányban a vegetációs tüzekkel foglalkoztunk, ami egy sokkal tágabb terület, sokkal tágabb fogalom, amely nem csak az erdőtüzeket foglalja magában, hanem nádas tüzeket, cserjéseken, tarlókon és egyéb mezőgazdasági területeken kialakuló tüzeket.
2: Akkor most már látjuk, hogy milyen okok állnak a vegetáció tüzek mögött. A folytatásban viszont megnézzük, hogy hogyan lehet csökkenteni a tüzek kockázatát, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: is, például a hatóságoknak, hogy jobban tudják tervezni az erőforrásaikat. Itt értem ez alatt, hogy hova kell nagyobb valószínűséggel ezeket az erőforrásokat összpontosítani, és mikor.
1: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mondjuk akár egy tűzoltóság, vagy az a szerv, aki akár katasztrófavédelem, aki adott területen a tűz eloltásáért felel, meg tudja határozni, hogy az adott régióban mely pontokon van a legnagyobb esélye annak, hogy ott tűzüt ki. Ezért akár mondjuk a tűzcsapoknál, vagy akár a vízhálózat tervezésénél figyelembe lehet ezt venni, és úgy lehet ezeket megtervezni, hogy minél előbb, minél nagyobb erőkkel oda fel lehessen vonulni.
0: Igen, például tűzpásztákat hol hozzon létre. Ezek a tűzpászták olyan területek, amelyeket a katasztrófavédelem hoz létre és tart karban. Tehát ezeken a területeken vonul fel a tűzoltóság, hogyha ha baj van, és ezeknek a kialakítása stratégiai fontosságú lehet. Tehát nem mindegy, hogy hol alakítják ki, milyen távolságot jelölnek ki erre. Van esetleg a közelben természetvédelmi terület, vagy egyéb olyan védendő terület, ami nagyobb értékkel bír. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amit például a tűzpászták létrehozásánál észben kell tartani. Vagy például melyek azok az utak, amelyeknél a leghamarabban elér a tűzoltóság, és tudja használni a vízkészleteket. Ezek mind fontos tényezők.
1: A hatóságok használják is ezeket az adatokat, vagy nekik vannak saját adataik, vagy hogy működik ez a rendszer a gyakorlatban?
0: Nem látok bele az ő rendszerükbe, feltételezem igen, hogy vannak ilyen terveik, operatív terveik és adatbázisuk, de sajnos ehhez nincs hozzáférésem.
1: És hát az adás eddigi részében azért elsősorban a kockázatokról beszélgettünk, viszont most egy kicsit térjünk rá arra, hogy hogyan lehet csökkenteni ezeket a kockázatokat, milyen megoldások létezhetnek, vagy milyen változtatásokat kellene hozni, hogy csökkentsük ezeket a tűz kockázatokat.
0: Sajnos nincs egy mindenkire egységes és teljesen 100%-ig működő megoldásom erre. Természetesen el tudom ismételni azokat, hogyha tűzgyújtási tilalom van, akkor nem gyújtunk tüzet, függetlenül attól, hogy merre kirándulunk éppen, vagy hol szeretnénk grillezni. Természetesen a grillezés egy jó dolog, de tartsuk észben, hogy milyen környezetben tervezzük ezt. Legyünk egy picit tudatosabbak, hogyha túrázni megyünk, egy picit felkészültebbek, hogy mi vár ránk, de hogyha például földtulajdonosok vagyunk, a monokulturális vagy monokultúrás beosztás már nem kifizetődő, ez azt jelenti egyszerű szavakkal, hogy egy picit diverzifikáljuk mindazt, ami található a területünkön. Tehát ne csak például szántásra használjuk azt az adott területet, hanem legyen egy kis erdőterületünk, legyenek zöld sávjaink, legyenek cseréseink, tartsuk meg a vizeket. Ez mostanában egy nagyon fontos része, nem csak a tűzvédelemnek, hanem úgy általánosságban a kicsit tudatosabb életmódnak, hogy tartsuk meg a saját telkünkön a leesett vízmennyiséget. Ha dohányzunk, akkor ne dobjuk el a csikket.
1: Tehát alapvetően az a fajta tájhasználatváltás, amire egyébként is mondjuk a klímaváltozás kapcsán, vagy ugye az aszály, a víz krízis kapcsán, amivel mondjuk Magyarország szembenéz jelenleg, illetve várhatóan a következő években. Szóval, hogyha ezeken változtatásokat érünk el, az alapvetően tudja csökkenteni a tűzveszély kockázatát is.
0: Remélhetőleg igen. Természetesen nincsen garancia rá, de már, hogyha elgondolkozunk mindezen, és próbáljuk úgy alakítani ezeket az életünket, próbáljuk úgy alakítani, hogy egy picit tudatosabbak legyünk ilyen értelemben, akkor igen, szerintem közelebb vagyunk a megoldáshoz.
1: Arra vonatkozó információd van esetleg, hogy a vegetáció tüzek kialakulásában, ugye azt mondtuk, hogy az ember játssza a legfontosabb szerepet, de hogy ezen belül is, ugye említetted mondjuk a túrázókat, említetted az eldobott csikkeket, hogy mi az, ami a legeslegfontosabb ezek közül, a tevékenységek közül, tehát kinek kell leginkább változtatni a magatartásán, vagy a hozzáállásán ezekhez a kérdésekhez?
0: Sajnos nincs ilyen adatom és információm, hogy kik. Vannak ilyen adatforrások már, csak sajnos nem egységesített, és ugye a 7 országra vizsgálva ezeket nagyon nehéz szinkronizálni és összhangba hozni. Meg a vizsgált tüzeknél nincs ilyen tényezőnk, hogy ki okozta az adott tüzet, és hogy melyik réteg, de természetesen, mivel ez egy rendszer szintű probléma, én úgy gondolom, hogy mindenkinek hozzá kell tenni a saját részét. Tehát, ha egyszerű túrázók vagyunk, akkor túrázás közben figyelünk ezekre a dolgokra. Ha gazdálkodók vagyunk, akkor próbáljuk a gazdálkodásunkat, vagy mindennapi tevékenységünket úgy alakítani, hogy az ne okozzon nagyobb tűzveszélyességet. Ha önkormányzatok vagyunk, vagy gazdálkodó szervek vagyunk, akkor próbáljuk az operatív operatív döntéseinkbe, vagy a mindennapi döntéseinkbe ezeket a kockázati tényezőket beépíteni és összhangba állítani más kockázati tényezőkkel. Ha pedig tűzoltók vagy

0: katasztrófavédelem vagyunk, akkor pedig próbáljuk meg azokat az útvonalakat optimalizálni, ahol mondjuk nagy tűzveszélyeztetettséget tapasztalunk, vagy tudjuk, hogy ott gyakoriak a tüzek, és hogyan tudjuk ezt minél hamarabb, minél optimálisabban elérni és kezelni.
1: És ugye most a kockázatok csökkentéséről beszéltünk, de hogy vannak a világnak olyan részei, ahol például a tűznek szerepe van abban, hogy a vegetáció meg tudjon újulni, gondolhatunk itt az észak-amerikai mamutfenyőkre, akiknek konkrétan szüksége van az erdőtűzre ahhoz, hogy fel tudjanak újulni ezek az erdők, és hát az merült fel bennem, hogy mondjuk a vizsgált területeken, ugye a Kárpátokban is lehet-e ilyen szerepe a természetesen, tehát nem az emberi okokból, hanem a természetes módon megjelenő vegetációtüzeknek, vagy egyébként itt ilyenről nem beszélhetünk.
0: Nem vagyok ökológus, de úgy gondolom, hogy tűz az egy fontos tényező lehet a vegetáció regenerálódásában. Erre látunk példát Kaliforniában, de én úgy gondolom, hogy a Kárpátok régiójában ez nem ennyire szembetűnő. Ilyen szerepe, ilyen drasztikus szerepe ennek ezen a területen nincsen. Azonban érdemes megvizsgálni egy érdekes aspektusát ennek, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy egy adott terület leégése után invazív fajok maradhatnak vagy terjedhetnek el azokon a területeken, tehát érdemes ilyen irányban is elgondolkodnunk, hogyha erdőtelepítésre vagy újra telepítésre kerül a sor, akkor milyen fajta fajokkal telepítjük újra az adott területet, régiót.
1: Hát akkor ez is mindenképpen a felé mutat, hogy ha lehet, minél inkább próbáljuk megelőzni a vegetáció tüzeket, és ugye ennek számos módja van, amit akár mi magunk is megtehetünk, akár például a természetben túrázva. Nagyon szépen köszönöm Mancinger Melindának, hogy a vendégem volt. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
2: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Petőfi Rádió, itt vagyunk augusztus első óráiban. Atya úristen, hogy a fenébe kerültünk ide augusztusba, még csak most kezdődött a nyár, nem? Elképesztő, de ez a 30 nap is tele lehet nagyon sok élménnyel. Ehhez kívánunk sok sikert neked most a Junkies-zel, itt a Király Többes.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.